Mendelssohn 9. szimfóniáját a svájci olasz rádiózenekar adta elő. A korai művekben is megjelenik már Mendelssohn könnyed, áttetsző hangszerelési stílusa. A 8., 9. vagy 10. szimfónia különösen érett szerkesztésű. Most Ney Rosauro első marimba versenyét ismerhetjük meg.

Neyrosa Uro első marimba versenyét Matthias Wirsch és a svájci olasz rádiózenekar adta elő. Joaquin Rodrigo minden bizony a leghíresebb műve következik a Notturnóban, ez az Aranjuez koncertó, nagyon sok a kedvence ez a szép zene. Pedro Mateo González játszik gitáron.

Joaquin Rodrigo Aranjuezi koncertóját Pedro Mateo González és a svájci olasz rádió zenekara elővezényelt Alessandro Cadario. Rodrigo egyébként egy török zongora művésznőt vett feleségül, nagyon sok helyen élt, és a spanyol rádióban is gyakran dolgozott. Most a ráadást halljuk.

Francisco Tárrega Alhambrai emlékek című gitárdarabja volt Pedro Mateo González ráadása. Tárrega egy csecsemőkori baleset miatt majdnem vakon élt. Családja egyébként ezért elköltözött, mert ahol élt, ott jobban tudták biztosítani a taníttatását. Most Mendelssohn zenéje szól.

Mendelssohn szöveg nélküli dalát átiratban Perényi Miklós és Kocsis Zoltán játszotta. Enrique Granadosról azt írták, hogy a korszak legbúbánatosabb, de egyben legbájosabb dallamait találta ki. A Goyescas 5. tételét hallgatjuk meg, ez a Parasztlány és a csalogány. Angela Hewitt zongorázik.

Granados Goyescas ciklusából a Parasztlány és a Csalogány tétel hangzott el Angela Hewitt tolmácsolásában. Granados balesetben halt meg, a hajóját megtorpedozták 1916-ban, pont a Goyescas New York-i bemutatójáról tért volna haza. Joaquín Rodrigo négy madrigája szól.

Joaquin Rodrigo négy madrigáját, Peter Tiefenbach átdolgozásában hallottuk, Isabel Bayragdarian énekelt a Brian Epperson Gordonka együttes élén. Most ismét Mendelssohnhoz térünk vissza, és az Opus 66-os C-moll triót hallgatjuk meg.

Mendelssohn című trióját Hiroko Sakagami, Matthias Enderle és Patrick de Manga adta elő. A zeneszerző rövid idő alatt Németország zenei fővárosává tette Lipcsét. 40-ről 50-re emelte a zenekarának létszámát a Gewandhausban, és növelte a játékosai biztonságérzetét, hiszen minden zenekari tagnak nyugdíjat ajánlott. 4 óra van.

A litván egyházen egyik fontos alakja volt Czeszlawas Sasnauskas, aki jelentős egyházi műveket komponált, többek között egy rekviemet. Ez a rekviem a 20. századi litván egyházene kiemelkedő alkotása. A mű a katolikus gyászmise latin szövegére készült. A stílusában romantikus hangvételű, de azért erősen kötődik a gregorián hagyományhoz. A zeneszerző különösen nagy figyelmet fordított a vokális szólamok tisztaságára, énekelhetőségére. A harmónia világ lírai, áhítatos, és nem drámai, hanem inkább bensőséges. Szóljon Sasnauskas rekviemje.

Czeszlovász Sasneuskas requiemjét énekes szólisták a Litván Énekkar és Nemzeti Szimfonikus Zenekar adta elő. A litván himnusz is a himnuszok nagy többségéhez hasonlóan a 19. századi nemzeti ébredés korában született, és Sasneuskas zenésítette meg. Most Brahms 8 zongora műve szól.

Brahms opusz 76-os 8 zongoradarabját Robert Zilvermann játszotta. A keszthelyi születésű Goldmar Károly nagyon hamar elkerült Magyarországról, és a bécsi zeneélet egyik fáradhatatlan munkása lett. Most e-moll szkercóját ismerhetjük meg, amit a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játszik. Vezényel Medvecki Ádám.

Goldmar Károly Émol szkercóját játszotta a Magyar Rádió zenekar Medvecki Ádám vezényletével. Nem nagyon ismerjük ezt a darabot, mint ahogy tulajdonképpen a Sába királynőjén kívül Goldmark egyik műve sem lett igazán népszerű idehaza, pedig hát nem volt rossz komponista. Evaristo Felice dall'Abaco F-dur koncertója következik.

Evaristo Felice Dall'Abaco F-dur koncertóját az Il Tempio Armonico együttes adta elő. Ez a komponista második Miksa Emanuel bajor választó fejedelem szolgálatába állt. Műveinek stílusa Corelli és Vivaldi stílusára emlékeztetnek. Ernest Chausson örökké tartó éneke következik.

Chausson 1898-ban írt örökké tartó énekét Barbara Hendricks, Stefan Steyer és a Fertávó vonós négyes adta elő. Chausson Vincent Dendi osztálytársa volt, és César Franck óráit látogatták. Most hallgassuk meg Peter Warlock szerenádját.

Peter Wardlock szerenádja hangzott el a Manitoba kamarazenekar előadásában. Ez a mű Frederick Delius 60. születésnapjára készült. Wardlockot John Dowland kései utódának tekintették, hiszen ő kiváló zenetudós volt, az Erzsébet kor nagy szakértője, és számos könyvet is publikált. Beethoven S-dur duója következik.

Beethoven Ezdur duóját Milan Telecki és Juraj Alexander adta elő. Tanulmányai végeztével Chopin úgy tervezte, hogy hosszabb időre külföldre távozik, hogy megismerje Európa zenei életét és hírnevet szerezze magának, de arra nem gondolt, hogy soha többé nem térhetett haza. 4 mazurkáját játssza Jakob Kuslik.

Frédéric Chopin opusz 30-as 4 mazurkáját Jakub Kuslik játszotta. Kedves hallgatóink, befejező muzsikánk ma Giuseppe Torelli D-dur szonátája, aminek szólistája Sebastian Philpott. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzom hangmérnök Padi Géza és a szerkesztő Katona Márta nevében is. Németh Attilát hallották.

0: A Nocturnum műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
3: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Jávor Miklós nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Beslin Bettina. Főbb híreink egy-egy mondatban. Közpénzügyi munkacsoportot hoz létre a pénzügyminiszter. Ma kezdődik az Európai Mobilitási Hét. Napos száraz idő várható. Jönnek a részletek. Több fontos döntést is hozott tegnap az országgyűlés. A képviselők megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait. Megbízatásuk 9 évre szól. Elfogadták az ügynökaktákról szóló törvényt, amely az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. A parlament jóváhagyta a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot is. A jogszabály havi 5000 forinttal segíti a 150 lóerő alatti dízelautót tulajdonló magánszemélyeket. Emellett novembertől drágulnak a dohánytermékek, a cigaretta 9, míg a hevített termékek és a fogyasztási dohány jövedéki adója több mint 25%-kal emelkedik. Közpénzügyi munkacsoportot hoz létre a pénzügyminiszter. A testület feladata lesz egyebek mellett a közpénzügyi reform előkészítése és végrehajtása, valamint a költségvetési szabályok kidolgozása és az éves költségvetési törvény előkészítése, továbbá a nemzetközi gyakorlatok feltérképezése. A munkacsoportnak a pénzügyminisztérium szakemberei mellett a Magyar Államkincstár elnöke is a tagja lesz. Feljelentést tett Szijjártó Péter miniszteri magángép használata ügyében Orbán Anita. A külügyminiszter hangsúlyozta, a külügyi tárcánál 2022-től rutinszerűvé vált a bérelt repülők és honvédségi gépek igénybevétele. Ezt azonban a diplomáciai feladatok nem indokolták, és felmerül a hűtlen kezelés gyanúja. Továbbra is támogatja a Szerbia uniós csatlakozását az Európai Bizottság, jelentette ki a brüsszeli testület bővítésért felelős biztosa. Márta Kozz Strasbourgban hangsúlyozta, a Nyugat-Balkán stabilitása az Európai Unió stratégiai érdeke, azonban elfogadhatatlan, hogy a tagjelölt országban a nemrég elhunyt Ratko Mladic tábornokot éltették, akit háborús bűnökért ítéltek életfogytiglani börtönre. A Vatikánba utazik jövő csütörtökön a miniszterelnök. Magyar Pétert magánaudiencián fogadja 14. Leó pápa. A kormányfő közölte azt is, hogy látogatása során tárgyalást folytat majd Pietro Parolin bíborossal, a Szentszék diplomáciai és kormányzati vezetőjével. Közben a miniszterelnök tegnap a történelmi egyházak vezetőit fogadta. Magyar Péter átlátható együttműködésről biztosította a felekezeti méltóságokat az egyházak oktatási, kulturális és szociális tevékenységében. Bringás reggelivel várja a Budapest belvárosán át biciklizőket ma a BKK. Reggel 7 és 9 óra között minden kerékpárral érkezőt friss gyümölccsel, péksüteménnyel és innivalóval kínálják a Városháza parkban. Ezzel az eseménnyel kezdődik az Európai Mobilitási Hét Budapesten. A főváros és a BKK közös szervezésében hívják fel a figyelmet a zöldebb közlekedési módokra. Ezen a héten a MÁV belföldi vonalatain a kerékpárok díjmentesen szállítható. A mobilitási hét zárónapján szeptember 22-én lesz az autómentes világnap, ekkor kedvezményes napi jegy vásárolható a távolsági buszokon és a vonatokon. Napos száraz időnk lesz, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben általában 24-29, késő este 17-23 fok között alakul.
2: Híreket hallottak. Műsorajánló.
1: Kilép a nagy elődök Fischer Anni és Liszt Ferenc nyomdokába. Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny. Élőben kapcsoljuk a Pécsi Kodály Központot szeptember 20-án 17 órakor a Bartók Rádióban. A Mesterek órája mai adásában Boldocki Gábor játszik trombitán. 50. születésnapját ünnepli a Liszt Ferenc díjas művész. Ebből az alkalomból érdekes, hazai és külföldi fellépéseiből válogattunk össze egy csokorral. Boldocki Gábor a Mesterek órájában. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny. Élőben Pécsről, szeptember 20-án 17 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
4: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a mikrofonnál Fellegi Lénárd. Közvetlen munkatársaim Csík Gabriella, a zenei szerkesztő és Erdős Béla hangmérnök nevében is jó rádiózást kívánok mindenkinek. Napjaink egyik kiemelkedő jazz és komoly zagy klasszikus zenei előadója a New Yorki Jazz at Lincoln Center művészeti központ zenei igazgatója Wynton Marsalis, akinek szólójával Georg Philipp Telemann három trombitára írt B-dur koncertójának első tételét halljuk. Igen, jól hallották, ez egy modernkori felvétel, mind három szólamot Wynton Marsalis játsza, az angol kamarazenekart pedig Raymond Leopard vezényli.

Wynton Marsalis szólójával hallottuk Georg Philipp Telemann három trombitára írt B-dur koncertójának első tételét, az angol kamarazenekar Tremont Leppard vezényelte. Hosszabb lélegzettel következik kamarazene, Misha Majszki Gordon Kahn, Márta Argerics zongorán játszik, Ludwig van Beethoven a szerző, az Opus 5-ös numero 2-es G-moll szonáta második tételét halljuk előadásukban.

Ludwig van Beethoven, opusz 5-ös numero 2-es G-moll szonátájának második tételét hallottuk, Misha Majszki, Gordon Kahn, Márta Argerit zongorán játszott. 6 óra 21 perc. Angol költő, kritikus és filozófus után kapta a nevét a zeneszerző Samuel Coleridge Taylor, aki Londonban született, zenei tehetsége igen korán megmutatkozott, 15 éves korától a Royal College of Musicban tanult hegedülni, majd egyre jobban foglalkoztatta a zeneszerzés, Charles William Stanford volt a mestere, Edward Elgar zseninek tartotta, a New Yorki muzsikusok pedig afrikai Mahlerként emlegették, amikor Amerikában turnézott. Törekedett arra, hogy a hagyományos afrikai zenéből merítsen és beépítse a kompozícióiba a gyökereit. Az African Suite-jéből hallgassuk a harmadik tételt, akinek orkesztra játszik, Kevin John Odyssey a karmester.

Samuel Courage Taylor, African Suite-jéből hallottuk a harmadik tételt, a Kineke Orchestrával, Kevin John Odyssey vezetésével és Chris Cameron átiratában. Joseph Haydn D-dur divertimentójából következzen két tétel, méghozzá az utolsó kettő. Anna Zsitnyukina játszik fuvolán, Hayley Balogh hegedül, és Dmitri Gornovsky játszik cellón.

0: József Haydn C-dur divertimentójának második és harmadik tételét hallottuk Anna Zsitnyokina fuvolán, Heli Balog hegedűn és Dmitri Gornovszki cellón játszott. Egy perccel múlt 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Hírrel folytatjuk a műsorunkat. A digitális kor gyermekeihez szól az Operaház Hári Jánoska előadása. Kodály Zoltán Hári Jánosának gyerekekre szabott változatával indítja őszi Hári 100 programsorozatát a Magyar Állami Operaház. A Hári Jánoska című új produkciót 2026. szeptember 19-én mutatja be az Eiffel Műhelyházban az Opera Gyermekkara Harangi Mária rendezésében. Harangi Mária új rendezésében egy iskolai osztályban készítenek projektmunkát a gyerekek a Hári Jánosból. Miközben telefonon és számítógépen keresnek információkat a darabról, a virtuális világból maga Hári lép elő, hogy végigvezesse őket saját fantasztikus kalandjain. A mai digitális kerettörténet így ugyanarra a kérdésre irányítja a figyelmet, amely Kodály hősének meséiben is újra és újra felmerül, hol húzódik a határ valóság, képzelet, túlzás és megtévesztés között. Kodály Hári Jánosa, amit 100 éve mutatott be, az Operaház számos olyan népdalt is magába foglal, amelyekkel a gyerekek már óvodában vagy az általános iskolában is találkozhatnak. Következzen egy ilyen, Marci bácsi bordalát hallgatjuk Kodály művéből Gregor József előadásában.

0: Herre, herre,
1: Marci bácsi Bordalát hallottuk Kodály Zoltán Hári Jánosából Gregor József előadásában, a Magyar Állami Operaház zenekarát Ferencsik János vezényelte. Robert Schumann második szimfóniájának utolsó tétele következik a műsorrendben, most Neville Marinara karmester és a Stuttgarti Rádió szimfonikus zenekarát vezényli.

A Stuttgarti Rádió szimfonikus zenekarának előadásában Neuwirl Marinér vezetésével hallottuk Robert Schumann második szimfóniájának fináliát. A következő művek előadója Andrei Gavrilov Moszkvában született, nem is olyan rég Mussorgszky, Schumann, Beethoven, Mozart és Liszt műveiből készített lemezt kiváló kritikákat kapott. Bach szívesen foglalkozik, a Voltemper Irtes Klavír kötetein dolgozik a honlapja tanúsága szerint, most is Bach muzsikát hallunk tolmácsolásában. A H-moll francia szvítből a Courant, Sarabande és az Anglaise tétel hangzik el.

Johann Sebastian Bach 814-es BWV számú H-moll francia szvittjéből hallottunk három tételt, a Koran, a Sarabant és az Engels hangzott el André Gavrilov előadásában. Nagyon nagy hatású művész volt a következő koncertó szólistája, Jean-Pierre Rampal. Fellépett a világ szinte minden jelentős szimfonikus zenekarával és karmesterével, több mint 400 hangfelvétele felüleli a teljes alapfúvola repertoárt, és igen sok átiratot játszott, illetve számos előtte ismeretlen darabot rögzített. A párizsi rádióban adott műsorai révén nagy népszerűsítette a fuvolát, sőt mondhatjuk, hogy a koncerttermekben a zongora, a hegedű és a cselló volt akkoriban a szóló hangszer, ezen változtatott legendás aranyfuvoláján játszva. Az első virtuóz volt, aki szólóban adott elő fuvola esteket. Saverio Mercadante émol fuvola versenyének harmadik tételét, tehát a fináléját halljuk Jean-Pierre Rampal szólójával, a venétói szólistákat Claudio Simone vezényli.

0: Saverio Mercadante E-moll fuvola versenyének fináliát hallottuk, Jean-Pierre Rampal játszotta a szólót, a venétói szólistákat pedig Claudio Simone vezényelte. Közeledünk 7 órához, mindjárt következnek a hírek, majd zenében a következő óra elején Mozart Figaro házasságából szól a nyitány, 7:30 körül interjút hallhatnak egy mai koncertről, a 8 órás hírek után pedig természetesen ma is lesz kinyárma, azt nem árulhatom el, hogy kivel utazunk zenében, de nemrég említettem a nevét a zeneszerzőnek, és még egy gyors hír a BKK oldaláról, baleset nehezíti a közlekedést a Kerepesi úton befelé a Szent Mihályi útnál a belső sávban, torlódásra kell készülni. Kedves hallgatóink, pontosan 7 óra van.
1: Híreink következnek. Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Bártfai Kinga nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Főbb híreink egy-egy mondatban. Közpénzügyi munkacsoportot hoz létre a pénzügyminiszter. Ma kezdődik az Európai Mobilitási Hét. Napos száraz idő várható. Jönnek a részletek. Több fontos döntést is hozott tegnap az országgyűlés. A képviselők megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait. Megbízatásuk 9 évre szól. Elfogadták az ügynökaktákról szóló törvényt, és jóváhagyták a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot is. Elfogadta a szakképzési törvény módosítását a parlament, átalakul a szakképzési centrumok irányítási rendszere. A változással megszűnik a kancellári munkakör, az intézményeket pedig a főigazgatók vezetik majd. A kormányzat jelentős megtakarítást vár a kettős vezetés eltörlésétől. Közpénzügyi munkacsoportot hoz létre a pénzügyminiszter. A testület feladata lesz egyebek mellett a közpénzügyi reform előkészítése és végrehajtása, valamint a költségvetési szabályok kidolgozása és az éves költségvetési törvény előkészítése, továbbá a nemzetközi gyakorlatok feltérképezése. A munkacsoportnak a pénzügyminisztérium szakemberei mellett a Magyar Államkincstár elnöke is a tagja lesz. A Vatikánba utazik jövő csütörtökön a miniszterelnök. Magyar Pétert ma a gánaudiencián fogadja 14. Leó pápa. A kormányfő közölte azt is, hogy látogatása során tárgyalást folytat majd Pietro Parolin bíborossal, a Szentszék diplomáciai és kormányzati vezetőjével. A miniszterelnök tegnap a történelmi egyházak vezetőit fogadta. Hamarosan megindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, sikeresek voltak az eddigi vasútbiztonsági tesztek, október első hétvégéjén pedig az úgynevezett teljes terheléses vizsgálattal folytatódik a próbaüzem. Ma kezdődik az Európai Mobilitási Hét. Budapesten bringás reggelivel várja a munkába, iskolába igyekvőket a BKK. Reggel 7 és 9 óra között minden kerékpárral érkezőt friss gyümölccsel, péksüteménnyel és innivalóval kínálnak a Városháza Parkban. Az Európai Mobilitási Héten számos programmal hívják fel a figyelmet a közlekedés környezeti hatásaira, ösztönözve a tisztább közlekedési módok használatát. Végül a várható időjárásról. Napos száraz időnk lesz ma, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben általában 24-29, késő este 17-23 fok között alakul.
2: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mítikus univerzumát. Éld át október 31-ig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Egy tanárnő, aki hibázott. Egy fiú, aki nem tud uralkodni a dühén. Együtt indulnak egy hosszú zarándokútra. A lenyűgöző tájakon átvezető gyaloglás során lassan leomlanak köztük a falak. Egy út, amely nem csak Santiago de Compostelába vezet. El Camino. Találd meg az utad. A francia film már a mozikban. Önt is várja a Magyar Rádió Énekkara szeptember 22-én a Mátyás templomban. A koncert a magány, a remény és a megnyugvás történetét meséli el az évszázadokon átívelő kórusműveken keresztül. Az esten Szabó Sipos Máté vezényli a Rádió Énekkart. Várjuk szeptember 22-én az MRME koncertjén. mrme.jegy.hu.
2: Reklámot hallottak. Műsorajánló. Az Összhang következő adásában az Operaház újonnan nyíló emlékgyűjteményéről beszélgetünk.
5: Mondjuk 5-től 99 éves korig mindenképpen találnak maguknak érdekeset, akár tárgyakat, akár tableteket, akár olyan történeteket, amiket magukkal tudnak vinni.
2: Összhang. Opera Safe. A zenei élet aktualitásai ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Ma este a Modigliani vonos négyes játszik. A 2003-ban alapított francia kvartett most Debussy és Tchaikovsky alkotásait játsza. Utóbbi Firenzei emlék című művénél a trió hatás kedvéért csatlakozik egy méhegedű és még egy gordonka művész erősítésnek. A május 19-i felvétel Párizsból, a francia rádióból. Ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
3: A Magyar Dráma Napja alkalmából.
6: Mindjárt kezdődik az előadás. Legyünk tudók, mint Isten.
3: Az ember, aki kérdez.
7: Ki mondja itt meg, melyik bűnösebb?
3: Az ember, aki küzd.
7: Az ember célja, e küzdés maga.
3: Madách Imre halhatatlan műve.
8: Az végzetem, hogy harcaimban bukjam szüntelen, de új erővel felkeljek megint.
3: Szinetár Miklós rendezésében.
7: Megvetjük a földnek hitványporát, s utat törünk magasabb körökbe.
3: Az ember tragédiája. Szeptember 21-én 20 órakor az M5 műsorán.
2: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Köszöntöm a most adásba kapcsolódó hallgatókat is. A mikrofonnál továbbra is Fellegi Lénárd. Csík Gabriella szerkesztette a muzsikákat, és Erdős Béla a hangmérnökünk. Nevükben is jó rádiózást kívánok mindenkinek. Wolfgang Amadeus Mozart Figaro házasságából következzék a nyitánya, ahogy ígértem az előző óra végén, a BBC szimfonikus zenekarát Colin Davis vezényli.

Ez volt Mozart Figaro házassága című operájának nyitánya, a BBC szimfonikus zenekarát Colin Davis vezényelte. Kamara zenével folytatjuk a műsorunkat. A Gordonka művész átiratában, azaz Daniel Müller Schott átiratában következik Edvard Grieg ámol intermezzója. Herbert Schuch játszik zongorán Daniel Müller Schott mellett.

Daniel Müller Schott Gordon Kahn, Herbert Schuch zongorán játszotta Edward Grieg Ámol intermezzóját, amíg Grieg megnyugtató zenéje szólt, a BKK és az Útinform is jelentett, az M1-es és az M7-es autópályák közös bevezető szakaszán felborult egy személyautó. A 10-es kilométernél sávzárásra kell készülni, a torlódás már több mint 2 kilométeres, írja az Útinform, és baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton, a Rákóczi híd felé a Vágány utcánál a középső sávban, illetve nem működnek a jelzőlámpák a Kerepesi út, Szent Mihályi út csomópontban baleset miatt, vezessenek fokozat figyelemmel, szól az Intelem a BKK oldalán. William Boyce, angol zeneszerző és orgonista volt, nagy tisztelet övezte munkásságát, a második szimfóniája, az Ádúr szimfónia hangzik most el, a londoni régi zeneakadémia zenekarát Christopher Hugwood vezényli.

William Boyce volt a szerző, az Ádúr szimfóniája hangzott el a londoni Régi Zene Akadémia zenekarával, Christopher Hagwood vezetésével. Most pedig a St. Martin in the Fields kamarazenekar muzsikusai szórakoztatnak bennünket, Neville Mariner vezeti.

Gioachino Rossini G-dur szonátájának utolsó tételét hallottuk a St. Martin in the Fields kamara zenekarral Neville Marriner vezetésével. 5 perc múlva lesz 7:30, zongora muzsika következik, Claude Debussy Pour le Piano című alkotásának harmadik tétele, 3 tételes a mű, a Toccata szól, Víkingur Olafsson játszik.

0: Vikingur Olafsson volt az előadó, Claude Debussy Pour le pianójának harmadik tételét hallottuk előadásában. Pár másodperc múlva lesz 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Eseményre szeretném felhívni a figyelmüket. A Solti teremben lesz a Zeneakadémián Demény Balázs DLA zongora záró koncertje ma 7 órától. Katona Márta kérdezte Demény Balázst.
2: Doktori záró koncertedre készülsz, milyen kritériumoknak kell megfelelni egy ilyenfajta hangversenynek?
3: Elsősorban a disszertáció témájához kell kapcsolódnia valamilyen szinten a koncertnek. Ebben az esetben egyébként Veresről van szó, Veres Sándornak az Omás Apol Klé kétzongorás és vonószenekari fantáziájáról írtam a disszertációmat, illetve ennek a képi zenei kapcsolatáról és az előadói interpretációnak a megközelítéséről, és a koncerten is el fog hangzani két jelentős veresmű, az egyik az az 5 zongora darab, a másik az pedig a szonátája.
2: Liszt Csárdás Makabt fog elhangzani Brahms variációk és fuga egy Handel témára, illetve Grieg Holberg szvitje, nemrég zenebeszéd műsor is készült erről a darabról, a te közreműködéseddel.
3: Pontosan tulajdonképpen az a zenebeszéd inspirált arra, hogy ezt beválasszam, mert annyira megszerettem ezt a darabot, hogy úgy éreztem, hogy én ezt mindenképpen repertoáromon szeretném tartani. Bevallom, hogy azelőtt egyébként nem foglalkoztam vele, arra az eseményre tanultam meg, viszont meglepett ennek a sokoldalúsága. Nem tudom, hogy a hallgatóság mennyire ismeri, ez egy neobarokk stílusú romantikus szvit, aminek az alcíme egyébként szvit régi stílusban, tulajdonképpen feleleveníti a barokk táncokat, nyilván egy romantikusabb formában, de nagyon-nagyon megkapó szerintem a különböző karaktereknek a kezelése és a hangulata, úgyhogy ezért választottam ezt végül.
2: Brahms művében is megjelenik a barokk zene, abban a műben, amit a koncertedre tűztél, hiszen egy Handel témára vannak variációk.
3: Valóban, így van, igen, tehát hogy ez nem is véres, itt tulajdonképpen itt van a kapcsolat a kettő között. A Handel B-dur szvit négyének a témájára írt Brahms egy nagyszabású, ugyancsak romantikus variációt, és valahol úgy éreztem, hogy ez is a laza kapcsolat, mert említettem, hogy egy laza kapcsolat azért fennáll Veressel. Veres is egy nagyon hagyománytisztelő zeneszerző volt, rendkívül ragaszkodott a formákhoz, a klasszikus formákhoz, és pont az egyik tétele egyébként az Omás Apol Klének, az Alter Klang tétel, az egy valamennyire a Goldberg variációkra is emlékeztető stílust idézi fel, és úgy éreztem, hogy van ennek valamilyen szépsége, hogy a különböző zeneszerzők visszanyúlnak így a századokon keresztül korábbi zeneszerzőkhöz és az ő témáikat használják fel újabb kompozíciók megírására.
0: Demény Balást hallottuk, tehát 19 órától kezdődik a Solti teremben a koncertje. Folytassuk Antonin Dvorzsák émol mazurkájával műsorunkat. Hannes Sophie Mutter hegedül, a berlini filharmonikus zenekart Manfred Honeck vezényli.

Anne Sophie Mutter hegedült, Antonin Dvorák émol mazurkáját hallottuk, a berlini filharmonikus zenekart Manfred Honeck vezényelte. Újra kamara zene következik, most durra váltunk, a Muzio Clementi írta F-dur trióból mindkét tételt meg tudjuk hallgatni a Szeged Klasszik trió előadásában.

Varga Laura fuvolán, Vizsoly Lívia fagotton, Klebnicki György zongorán játszott, ők a Szeged Klasszik trió, Muzio Clementi F-dur trióját hallottuk előadásukban. Fél perc múlva lesz 3:48, folytassuk Otorino Respighi régiolasztáncok második szvittjéből egy tétellel a zenehallgatást, a Lozanni Kamarazenekart Jesús López Cobos vezényli.

A lausanne-i kamarazenekar felvételén Jesús López Cobos vezetésével Ottorino Respighi régiolasztáncok második szvittjéből a Danza Rustica hangzott el. Arcangelo Corelli opusz 5-ös numero 5-ös G-moll szonátájából hallgassuk a harmadik és a negyedik tételt, tehát egy lassú tétel és egy élénk tétel szól, Andrew Menci hegedűn Richard Egar csembaló játszik.

Andrew Manci és Richard Egar volt az előadó, Arcangelo Corelli a szerző, az Opus 5-ös numero 5-ös G-moll szonáta harmadik és negyedik tételét hallottuk. Az óra végére egy igen gyors tétel maradt Weiner Leó magyar szvittjéből a negyedik, a Filharmonia zenekart Némely Ervi vezényli.

0: Weiner Leo magyar szvittjéből hallottuk a negyedik tételt, a Filharmónia zenekart Némely Ervi vezényelte. A hírek után következik a Kinyerma, és most pedig a hírek következnek 8 óra.
1: Híreink következnek. Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Bártfai Kinga nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink egy-egy mondatban. Elfogadta a parlament az ügynök aktákról szóló törvényt. Ma kezdődik az Európai Mobilitási Hét, folytatódik a kellemes késő nyári idő. Jönnek a részletek. Több fontos döntést is hozott tegnap az országgyűlés. A képviselők megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait. Megbízatásuk 9 évre szól. Elfogadták az ügynökaktákról szóló törvényt, amely az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. A parlament jóváhagyta a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot is. A jogszabály havi 5000 forinttal segíti a 150 lóerő alatti dízelautót tulajdonló magánszemélyeket, emellett novembertől drágulnak a dohánytermékek. A cigaretta 9, míg a hevített termékek és a fogyasztási dohány jövedék kiadója több mint 25%-kal emelkedik. Elfogadta a szakképzési törvény módosítását a parlament, átalakul a szakképzési centrumok irányítási rendszere. A változással megszűnik a kancellári munkakör, az intézményeket pedig a főigazgatók vezetik majd. A kormányzat jelentős megtakarítást vár a kettős vezetés eltörlésétől. Ma kezdődik a 8-osok kötelező országos pályaorientációs vizsgálata. A mérésben mintegy 2400 intézmény 67000 tanulója vesz részt. A vizsgálat ajánlásokat fogalmaz meg, segítve a pályaválasztáshoz szükséges kompetenciák feltérképezését és értékelését, hangsúlyozta az oktatási hivatal. Hosszú távon fenntartható bérlakásrendszer létrehozására van szükség a magyar ingatlan piacon, erről ír elemzésében a GKI Gazdaságkutató ZRT. A kutatásban hangsúlyozzák, idehaza nem alakult ki a nyugat-európaihoz hasonló, kiszámítható szisztéma, ezért a többség továbbra is a saját lakáshoz ragaszkodik. Hozzáteszik, megoldást jelenthet a kormány által meghirdetett Vekerle Sándor lakásépítési program, amely piaci és non-profit alapú bérlakásépítéssel helyettesítheti a tulajdont. A Mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódva új múzeumpedagógiai foglalkozást kínál az iskolásoknak a Hadtörténeti Intézet és Múzeum. A rendhagyó történelem órán a diákok megismerkedhetnek a csata legfontosabb részleteivel, valamint a korszak hadviselésével, több katonatípusával és fegyvereivel. A gyerekek kézbe is vehetik a korabeli fegyverek és felszerelések másolatait. A foglalkozásra 12 és 18 év közötti diákokat várnak. Ma kezdődik az Európai Mobilitási Hét. Budapesten bringás reggelivel várja a munkába, iskolába igyekvőket a BKK. Reggel 7 és 9 óra között minden kerékpárral érkezőt friss gyümölcsel, péksüteménnyel és innivalóval kínálnak a Városháza Parkban. Az Európai Mobilitási Héten számos programmal hívják fel a figyelmet a közlekedés környezeti hatásaira, ösztönözve a tisztább közlekedési módok használatát. Ezen a héten a MÁV belföldi vonatain a kerékpárok díjmentesen szállíthatók. A mobilitási hét záró napján szeptember 22-én lesz az autómentes világnap, ekkor kedvezményes napi jegy vásárolható a távolsági buszokon és vonatokon. Napos száraz időnk lesz, ma csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Napközben 24-29, este 17-23 fok várható. Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Amikor Beethoven zenéjét hallgatjuk, a mindenséggel kerülünk kapcsolatba. A Concerto Budapest 2026-27-es évadának középpontjában a 200 éve elhunyt zeneszerző géniusz áll. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok a Concerto Budapest új évadában. A jegyek és a bérletek a zenekar honlapján.
3: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával a nyugat és a zene találkozásának lehetnek szem- és fültanúi. Szeptember 19-én 15 órakor a Doknányi Ernő Zenei Központban, ahol a Zenebeszéd című műsor keretében László Ferenc kultúrtörténész boncolgatja a fenti témát. Ebben segíti őt Virág Emese zongora, Horthy Lilla és Szappanos Tibor ének, valamint Glovicki Bernát színművész. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen. Reklámot hallottak. Műsorajánló. Kilép a nagy elődök Fischer Anni és Liszt Ferenc nyomdokába. Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny. Élőben kapcsoljuk a Pécsi Kodály Központot szeptember 20-án 17 órakor a Bartók Rádióban. Az Összhang következő adásában az Operaház újonnan nyíló emlékgyűjteményéről beszélgetünk.
4: Mondjuk 5-től 99 éves korig mindenképpen találnak maguknak érdekeset, akár tárgyakat, akár tableteket, akár olyan történeteket, amiket magukkal tudnak vinni.
3: Összhang. Opera Safe. A zenei élet aktualitásai ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny. Élőben Pécsről. Szeptember 20-án 17 órakor a Bartók Rádióban.
5: Irodalomból filmélmény.
6: Gyere már közeledte, kölyök!
7: Hadd beszéljek a fejedre!
8: Fegyverbe vitézet! Nyakunkon a pagán!
9: A kötelező olvasmányokhoz nálunk most nem kell könnyjelző sem.
10: Mennék a Döbregi vásárra, 10 jól udat próbálnék szerencsét!
9: Főhőseink kilépnek a lapok közül.
11: Kukorica Jancsi a böcsületes paraszti nevem.
9: És beköltöznek a nappalitba.
12: Hát téged hogy hívnak?
13: Engem Ábelnek. Mindig így villámlik az eszem.
9: Klasszikus történetek. Vadonatúj élmények. Kötelező olvasmányok a filmvásznon. Minden vasárnap 21 órakor a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Hét perc elmúlt 8 óra.
3: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Fellegi Lénárt. Aki válaszol.
14: Zsabokorszky Ferenc. Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak és a rádió szerkesztőinek.
0: Köszönöm a hallgatók nevében. Örülök, hogy tudunk együtt játszani. Meg is kell kérdeznem, hogy koncertlátogató-e Ferenc?
14: Igen, elég gyakran.
0: Remek.
14: Elég sokféle koncertre. Nyereményre vagy saját kezdeményezésre.
0: Azt hiszem, hogy...
14: A Doknányi Központban voltam például, ott volt egy jó kis Lugosi Dániel Alit, hallgattam egy kis trióba.
0: Aha, igen, nem is, az tényleg nem rég volt ez a koncert. Örülök neki, mert koncertjegyet nyerhet, hogyha három kérdésre helyesen válaszol. Alma és Fája koncertsorozat, ugye itt a cím predesztinál, de most Berecz András és Berecz Mihály és a budapesti vonósok szeptember 27-i vasárnapi BMC-s koncertjére nyerhet jegyet. Bízom benne, hogy jó az időpont, de erről majd később beszélünk. Illetve az Óbudai Danubia zenekar és Tóka Ágoston orgonaművész hangversenyének felvételét nyerheti, ha a negyedik kérdésre is tudja a választ. Peters és Beethoven műveit játsszák ezen a CD-n. Nézzük is az első kérdést. Míg egyes szerzők életük nagy részét ugyanott élik le, mások, mint a mai játék főszereplője is, a világ számos pontjára eljuthatnak. A mai zeneszerzők különösen fiatal éveiben csodagyerekként Európa nagy részét bejárta, szegődjünk mi is mellé utitásként. Az első kérdés, kivel utazunk?

0: Ha a művet nem is olyan sokat játsszuk, a hangvétel az elég határozott és a szerzőre jellemző. Vajon kivel utazunk a mai napon?
1: Hát Mozarttal utazunk. De korai műve lehet.
0: A köljegyzék szám az 137, úgyhogy szerintem jó helyen kapizsgál. A B-dur divertimentóból szólt a részlet. A Liszt Ferenc kamarazenekar hangversenymestere Rolla János volt. Mozart tehát a keresett szerző. Az első turné egyik fontos állomása több nagy jelentőségű eseményt is tartogatott a gyermek Mozart számára. Nővérével az uralkodó előtt játszhatott, és ami még fontosabb, itt jelentek meg Madame Vendôme-nál az első nyomtatott művei, egészen pontosan hegedű zongora szonáták. Ezekből idézünk most a kérdés, hogy hol járunk.

0: Vajon hol születhetett ez a muzsika?
1: Itt is inkább a kérdés segített. Párizsban járunk, kedvenc tartózkodási helye Mozartnak. Többször volt ott. Egyszer édesanyjával munkát keresni ment oda. És hát híres darabokat is írt Párizsban.
0: Van párizsi szimfónia, és zavarba ejtő, ahogy kiegészítette a kérdésre a választ. Gratulálok, helyes, Párizsban keletkezett. Ez a köhögjegyzik számban egyébként a hatos, tehát a C-dur szonátából a negyedik tétel részletét hallottuk, Gérard Pulli hegedűn és Blandin Verlé pedig csembalon játszott. Másik európai nagyvárosban folytatjuk a turnét. Jókora távolság, Salzburgtól ráadásul az út egy szakaszán vizen kellett menniük. Mozart még 10 éves sincs, azonban ez nem tartja vissza attól, hogy szimfóniákat írjon. Az elsőt idézzük most fel, a kérdés, melyik európai nagyvárosban komponálta a gyermek Mozart első szimfóniáit?

0: Ez tehát az első szimfónia vajon hol keletkezhetett?
1: Hát a Bizán utazás az Londonra utal, és ugye Londonban is többször volt.
0: Helyes, így van. Így van. Londonban keletkeztek az első szimfóniája gyermek Mozartnak, ez az Esz-dur szimfóniából volt a második tétel, az English Concert játszott Trevor Pinnock vezetésével. Ez azt is jelenti, hogy Zsabokorszky Ferenc három kérdésre helyesen válaszolt, tehát a BMC-ben már biztos, hogy eljuthat az Alma és Fája koncertsorozat következő állomására. Nem érhet véget az európai körút anélkül, hogy Itáliában ellátogatnánk. Az opera játszás egyik fővárosában járunk. A város először 1770-ben rendelt Mozarttól operát, mindössze 14 éves volt ekkor, a Mitridates

0: Nem tudom, hogy van-e típje, de szeretném kérni, hogyha lehet, hogy mondja el, hogy mi alapján gondolkodott.
1: Hát én arra kezdtem gondolni, vajon, hogy az opera játszásnak egy fellegvára, hogy akkor az ember rögtön a Scalára gondol, és Milárdóra. De egyébként ugye az ember gondoltam ugyanúgy, hogy esetleg Velence is lehetne, vagy akár Róma is, ott is járt. De mondjuk ebből a szempontból, ha Olaszországra gondolunk, és az operára, akkor az a Scala lesz.
0: És Milánó, meg is kellett volna állítanom, gratulálok, helyes a válasz. A Mitridate Pontos királyából szólt részlet, az első felvonásból, és Zsabokorki Ferenc mind a négy kérdésre helyesen válaszolt. Én örülnék, hogyha máskor is tudnánk játszani, és köszönöm szépen a plusz információit, meg hogy megosztotta velünk a gondolatait is.
1: Köszönöm a lehetőséget, majd jelentkezem.
0: Folytassuk a műsorunkat a kinyerma után Camille Saint-Saëns 5. zongora versenyének 3. tételével. Stephen Half játssza a sztólót, a Birminghami Szimfonikus Zenekart pedig Zaccario Rameau vezényli.

Camille Saint-Saëns 5. zongora versenyének 3. tételét hallottuk Stephen Huff szólójával, a Birminghami Szimfonikus Zenekar Zachary Oramo dirigálta. Egy zenénk maradt a játékig, német csembaló virtuóz, késő barokk preklasszicista zeneszerző Johann Gottlieb Goldberg muzsikája, az Amol szonátájának utolsó tétere a Musica Alta Ripa előadásában.

0: Johann Gottlieb Goldberg ámol szonátájának utolsó tételét hallottuk a historikus hangszerekkel játszó Muzika alta Ripa előadásában. 8:59.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkezett a reggeli játék ideje. 4 jegyünk is van, 3 koncert és egy színházi bemutató. Ha sorrendben nézzük, akkor szeptember 17-e az első dátum szerint, azaz most csütörtökön, tehát holnap 19 órától a Zeneakadémia nagytermében Szenthelyi Miklós és a MÁV Szimfonikus Zenekar hangversenyére lehet jegyet nyerni elsőként a Szenthelyi Növendékek bemutatkozására, Szenthelyi Miklós vezényel. Csajkovszki, Verdi, Falvo, Saint-Saëns, Paganini és Rossini művekből választottak tételeket, részleteket. Szeptember 19-én szombaton Székesfehérváron a Krisztus Király templomban a Vox Mirabilis kamarakórus ad hangversenyt 19 órától, de Pácem Domine, ez az évadnyitó hangverseny, a vendég Szent Mór vegyes kar, a pécsi, és vezényel Tumpekné Kuti Ágnes és Szemlényi Katica. Aztán van jegyünk szeptember 30-ára is, ez szerdai nap, 7:30-tól a MIPA Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara lép fel Héja Domonkos vezényletével. Közreműködik Molnár Ágnes és Horváth István, illetve Aftandil Kaspeli énekes, és a Magyar Rádió énekkara Szabó Sipos Máté karnagy vezetésével. Stravinsky Petruska balettzenéje és Szergej Rachmaninov harangok kantátája hangzik el ezen a koncerten. És akkor még távolabbra kell néznünk, az utolsó jeggyel október 3-a, szombat, 19 óra, Turaida Színház. A Turaida Színház Kávéházi Kabaré című előadásában a pesti humor legszebb hagyományai, felejthetetlen kuplék, szellemes jelenetek és derűs pillanatok kelnek életre, írják. Az est különleges házigazdája Rejtő Jenő, aki utánozhatatlan humorával és csibészes eleganciájával vezeti végig a közönséget ezen a különleges időutazáson. Kérem szépen, hogy jelöljék majd, hogy a Zeneakadémia nagytermébe, Székesfehérvárra, MÜPÁ-ba vagy a Kabaré bemutatójára szeretnének eljutni a Turaida Színházba. A 0630-30-30-160 az SMS szám, és a muzsikálóreggel@radio.hu az e-mail cím. Isten éltesse sokáig Elina Garancsa művésznőt, bár hölgyeknél nem szokás mondani, de remélem nem sértődik meg 50. születésnapján. Rigában született, a mezzoszoprán dalokat is énekel, nem csak opera szerepeket vállal. Rendszeresen fellép a Metropolitan Operában, a Bécsi Állami Operában, a Covent Gardenben, a Salzburgi Fesztiválon, a Baden-Badeni Fesztiválon, a Staatsoperben, vagy a Deutsche Operben, Berlinben, a New Yorki Carnegie Hallban, vagy a Wigmore Hallban, Londonban. Továbbra is számos koncerten, fesztiválon és előadáson hallhatjuk őt. Bizé Carmennyének címszerepét a világon a legtöbb nagy operaházban énekelte, a New York Times az elmúlt 25 év legjobb Carmennyének nevezte. Fontos tartja a fiatal pályakezdő művészek támogatását, van egy projektje, ami erre épül, és egy álma vált vele ennek létrejöttével valóra. Samsons Sámson és Delilájából választottam a Csókáriát az opera második felvonásából, Elina Garancsa előadásában. A kérdés pedig, hogy miben áll Sámson emberfeletti ereje? Központi kérdés, hogy Delila ki tudja-e deríteni, hogy miért képes elbánni akár egy oroszlánnal is Sámson. Elég egy szót írniuk a válaszolva a kérdésemre, és szeretném, hogyha jeleznék a választott eseményt is a válaszokban. Tehát miben áll Sámson emberfeletti ereje? Amíg hallgatjuk a Csókáriát, az opera részletét, addig tudnak válaszolni. Ez azt jelenti, hogy picivel több mint 6 percük lesz válaszadásra.

Csókáriát hallottuk a Sámson és Delilából, Camille Saint-Saëns művéből. Elina Garancsa énekelt, a Bolognai Teatro Comunale zenekarát Iva Bell vezényelte. Volt, aki az egész történetet leírta nekem. Hát gratulálok plára, hogy SMS-ben érkezett a rövid összefoglaló. A hajában rejlik, ennyi elég lett volna. Gratulálok a nyerteseknek. Mázi Gábor, Kovács Zsuzsanna, Neményi Marianna és Móricné Korcsmár Éva örülhet. Nagyon sok helyes megfejtés érkezett, köszönöm szépen az aktivitásukat. Folytassuk műsorunkat Szergej Rachmaninov F-moll etüdjével, opusz 33 nr. 1 és a második darab hangzik el, Alexander Kobrin az előadó.

Alexander Kobrin volt az előadó, Szergej Rachmaninov F-moll és C-dur etüdjét hallottuk előadásában. Giuseppe Verdi requiemjéből következzék részlet, Lux Eterna a címe a tételnek, Sonia Ganassi, Rolando Villason és René Papp énekel, a római Santa Cecilia Akadémia énekészenekarát Antonio Pappano vezényli.

Sonia Galassi, Rolando Villazón és René Papp énekelt szóló Giuseppe Verdi Requiem ének részlete után Johann Nepomuk Hummel trombita versenyének utolsó tétele következik Tarkövi Gábor szólójával.

0: Tarkövi Gábor szólójával hallottuk Johann Nepomuk Hummel trombita versenyének utolsó tételét, a Bambergi szimfonikusokat Karlheinz Steffens vezényelte. Köszönöm a kitüntető figyelmüket, Fellegi Lénárd búcsúzik mára, pontosan 9 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Bártfai Kinga nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Főbb híreink egy-egy mondatban. Megválasztotta az országgyűlés az Alkotmánybíróság új tagjait. Nőtt az átlagkereset, folytatódik a kellemes őszi idő. Jönnek a részletek. Csak nem 8%-kal nőtt a reálbér júliusban az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó átlagkereset 745 ezer, a nettó 523 ezer forint volt, közölte a KSH. A fizetések emelkedése egyebek mellett a családi adó kedvezmény és az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhető. Több fontos döntést is hozott tegnap az országgyűlés, a képviselők megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait. Megbízatásuk 9 évre szól. Elfogadták az ügynökaktákról szóló törvényt, amely az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. A parlament jóváhagyta a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot is. A jogszabály havi 5000 forinttal segíti a 150 lóerő alatti dízelautót tulajdonló magánszemélyeket, emellett novembertől drágulnak a dohánytermékek, a cigaretta 9, míg a hevített termékek és a fogyasztási dohány jövedéki adója több mint 25%-kal emel. Elfogadta a szakképzési törvény módosítását a parlament, átalakul a szakképzési centrumok irányítási rendszere. A változással megszűnik a kancellári munkakör, az intézményeket pedig a főigazgatók vezetik majd. A kormányzat jelentős megtakarítást vár a kettős vezetés eltörlésétől. A szívhangrendelet visszavonását szorgalmazza a Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet. Munkatársuk Lebedi Réka a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában azt mondta, hogy a jelenleg kötelező eljárás tovább nehezít egy válsághelyzetet, miközben sérül a nők önrendelkezési joga. A Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága a rendelet megtartása mellett áll ki. Gulyás Ádám főtitkár a műsorban hangsúlyozta az etikus tájékoztatás fontosságát és alapos szakmai kutatást javasol a kérdésben. Az életkezdeti etikai kérdésekről szóló egyeztetés az egyházak vezetőivel, valamint társadalmi és civil szervezetekkel múlt pénteken zárultak le. Az Egészségügyi Minisztérium a következő hetekben alakítja ki álláspontját az ügyben. Ismét orosz dróntámadás ért egy raktárépületet Kijevben. A helyszínen tűz ütött ki, egy ember megsebesült. Légicsapás érte a Kijev és Mikolaiv között közlekedő vonatot is, de az utasokat és a vasutasokat még a becsapódás előtt sikerült kimenekíteni. Az ukrán légierő szerint a mára viradóra történt légitámadásokban az oroszok 80 drónt vetettek be, ezek közül 63-at az ukrán légvédelem megsemmisített. Összeomlott egy lakóház Gázavárosban. 8 ember meghalt, több mint 60-an eltűntek. A több emeletes épület szerkezete feltehetően megrongálódott az évek óta tartó gázai háborúban. Izrael a Hamas-Palesztin terrorszervezet 2023. októberi terrortámadása után indított katonai műveletet a gázai övezet ellen. A bombázásokban eddig több mint 73 ezer palesztin halt meg a helyi egészségügyi minisztérium adatai szerint. Híreink végén a várható időjárásról. Napos száraz időnk lesz ma, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben általában 24-29, késő este 17-23 fok között alakul. Kedves hallgatóink, 9 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A Budafoki Doknányi Zenekar napja a Zeneakadémián szeptember 27-én vasárnap. Délelőtt Hollerung Gábor előadása Mozart zenei univerzumáról, délután gyermekkoncert a Tücsök Visszavág címmel. Este Guido Mancusi osztrák származású karmester vezényli a Monarchia elegáns zenéit, Békebeli csillogás a Monarchia világából címmel. Szeretettel várja önöket a Budafoki Doknányi Zenekar a Zeneakadémián szeptember 27-én vasárnap. Részletes műsor és jegyek bdz.hu.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Egy tanárnő, aki hibázott. Egy fiú, aki nem tud uralkodni a dühén. Együtt indulnak egy hosszú zarándokútra. A lenyűgöző tájakon átvezető gyaloglás során lassan leomlanak köztük a falak. Egy út, amely nem csak Santiago de Compostelába vezet. El Camino. Találd meg az utad. A francia film már a mozikban. Önt is várja a Magyar Rádió Énekkara szeptember 22-én a Mátyás templomban. A koncert a magány, a remény és a megnyugvás történetét meséli el az évszázadokon átívelő kórusműveken keresztül. Az esten Szabó Sipos Máté vezényli a Rádió Énekkart. Várjuk szeptember 22-én az MRME koncertjén. mrme.jegy.hu
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
6: A Mesterek órája mai adásában Boldocki Gábor játszik trombitán. 50. születésnapját ünnepli a Liszt Ferenc díjas művész. Ebből az alkalomból érdekes, hazai és külföldi fellépéseiből válogattunk össze egy csokorral. Boldocki Gábor a Mesterek órájában. Ma 18 órakor. A Bartók Rádióban. Az Összhang következő adásában az Operaház újonnan nyíló emlékgyűjteményéről beszélgetünk.
7: Mondjuk 5-től 99 éves korig mindenképpen találnak maguknak érdekeset, akár tárgyakat, akár tableteket, akár olyan történeteket, amiket magukkal tudnak vinni.
6: Összhang. Opera Safe. A zenei élet aktualitásai ma 19 órakor a Bartók Rádióban.
8: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál! Madách Imre, az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma Napját szeptember 21-én a Közmédia csatornáin.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
9: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit, Csík Gabriella zenei szerkesztő és Erdős Béla hangmérnök nevében is Uzsali Bencét hallják. Fontos híreim vannak mindjárt a muzsikáló délelőtt elején, nagyon sok nyereményünk van, ezért a 9:30-es tippjáték egyúttal nyereményjáték is lesz, és lesz majd 10:30-kor is nyereményjátékunk, a klasszikus nyereményjáték, és nem feledkezünk meg a szavazós játékról sem. Az első zenénk pedig egy híres szimfónia, talán kicsit kevesebbet játszott tétele, Mozart 550-es nagy G-moll szimfóniájának Andante tételét hallgatjuk meg, a Nemzeti Filharmonikus Zenekart Kocsis Zoltán vezényli.

Mozart 550-es jegyzékszámú G-moll szimfóniájának Andante tételét hallottuk, a Nemzeti Filharmonikus Zenekart Kocsis Zoltán vezényelte. És akkor jöjjön most a szerelmi bánat, szerencsére azért nem nagyon-nagyon komoly vagy tragikus szerelmi bánatról van szó. Fritz Kreislernek van egy ilyen című műve a régi bécsi táncdallamok sorozatban. Várdai István játszik Gordonkán és Julien Kenton zongorán.

Fritz Kreisler régi bécsi táncdallamok című sorozatából szólt a Szerelmi bánat című tétel, Várdai István és Julien Kenton előadásában hallottuk a művet. És itt van az ősz, itt van újra, Vivaldi négy évszakjából az ősz első tételét hallgatjuk meg, az a szerencsénk, hogy többen nem szeretik az őszt, de Vivaldi valószínűleg jobban szerette, mint a nyarat, legalábbis az ősz összességében vidámabb hangulatú, mint a nyár Vivaldi zenéjében. A Freiburgi barokk zenekar játszik, hegedűn közreműködik és vezényel Gottfried von der Goltz.

0: Az ősz nyitő tételét hallottuk Antonio Vivaldi a négy évszak című hegedű verseny ciklusából. A freiburgi barokk zenekar játszott, a szólista és a karmester egyaránt Gottfried von der Goltz volt. Egy perc elmúlt fél tíz.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: És akkor el is érkeztünk a mai tippjátékunkhoz, ami egyúttal nyereményjáték is. Egy ismeretlen zenemű szerzőjét kell megtippelni, de lehet a korszakra vagy a mű jellegére is tippeket küldeni, és mindenki, aki küldött tippet, az egyúttal helyes megfejtésűnek számít, és van két megnyerhető páros belépünk, amit ha megírják, hogy melyikre szeretnének elmenni, akkor van esélyük megnyerni. Mondom a két koncertet. Az egyik szeptember 18-án pénteken este 7 órakor Várpalotán lesz a Turi Várban. Egy este Pap János színművésszel és a Várt Művészeti Fesztivál keretében megrendezésre kerülő kamara koncert. Nagyon érdekes koncertnek ígérkezik Csajkovszki Opus 50-es ámol zongorás triója és a szerző személyes levelezései, vallomásai, gondolatai. Egy mély barátság ihlette ezt a triót, hát ezzel még, hogyha összekötjük a levelezést, akkor azt hiszem, hogy aki szereti Csajkovszkit, az nagyon jól fogja magát érezni ezen a koncerten. 18-án Várpalotán. A másik koncert pedig szeptember 22-én kedden este 8 órakor lesz a Mátyás templomban, a Magyar Rádió énekkarának hangversenye, Meditáció, Inspiráció, Emlék, ez a koncertnek a címe. Szóval erre a kettő nyereményre lehet pályázni, a szokásos elérhetőségeinken 0630 30 30 160 az SMS számunk, és muzsikálódélelőtt@radio.hu az e-mail címünk. És akkor halljuk a zenét, a kérdés pedig az, hogy ki lehet a zeneszerző.

Ez volt a mai első játékzenénk, és az volt a kérdés, hogy ki lehet a zeneszerző. Nagyjából mindenki egy helyen keresgélt, Schubert, Chopin, Schumann és a korai romantika világában, illetve még Mozart került szóba. A megfejtés pedig Mosonyi Mihály volt. Az ő korai korszakában gyakorlatilag tényleg nagyon hasonló zenét írt, mint Chopin vagy Schumann, és azt gondolom, hogy ez a mű például bármelyik Chopin nocturne között meg, vagy mellett megállta volna a helyét. A Két gyöngyszem című sorozatának második tételét hallottuk, az Éjféli könycsepp a szemben, Kassai István zongorázott. És voltak nyereményeink is, amelyeket Fehér Zoltán és Sasint Ede nyertek meg. Gratulálunk nekik, és mindenkinek köszönöm, aki küldött tippjáték megfejtést. Egy óra múlva lesz majd a nyereményjáték, akkor lesz majd még három nyereményünk, maradjanak velünk. Most pedig a zenehallgatás Daniel Auber, a Portici Néma című művének nyitányával folytatjuk, a Monte Carlo-i Filharmonikus Zenekart Thomas Fulton vezényli.

Daniel Ober a Portici Néma című operájának nyitányát hallottuk, a Monte Carlo-i Filharmonikus zenekar játszott, Thomas Fulton volt a karmester. Johann Joachim Quantz G-dur koncertójának befejező tétele következik, Emmanuel Paul, a fuvola szólista, a Potsdami Kamarazenekarral játszik.

Johann Joachim Quantz G-dur koncertójának utolsó tételét hallottuk Emmanuel Pally és a Potsdami Kamarazenekar előadásában. Charles Gounod Faustjának részletével folytatjuk, az ötödik felvonásból a Walpurgis éjből hallunk részleteket, ez egy több részből álló nagy zenekari tétel, az első két részt hallgatjuk meg, a Magyar Állami Operaház zenekarát Sándor János vezényli.

Sargunov Faustjából hallottunk részletet, a Walpurgisé első két tételét játszotta a Magyar Állami Operaház zenekara, Sándor János vezényelt. Hegedű muzsika következik Johann Sebastian Bach 1003-as ámol szonátájának negyedik allegro tétele, Baráti Kristóf hegedül.

0: Bach zenét hallgattunk, az Ámol szonáta negyedik tételét játszotta Baráti Kristóf hegedűn.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 4 perccel múlt 10 óra, nézzünk egy kicsikét körül a hétvégén közeledő programok között. Fennállásának 40. évfordulóját ünnepli a Liszt Múzeum. Ebből az alkalomból ingyenes minikoncertekkel, rendhagyó tárlatvezetésekkel, gyermekfoglalkozással, valamint filmvetítéssel és pódiumbeszélgetésekkel várja az intézmény az érdeklődőket szeptember 17-e és 19-e között, 2 estén pedig a Klukon Edit Ránki Dezső zongora művész házaspár ad majd hangversenyt. A részletekről az esemény szervezőjét, Mátrai Diánát kérdezte Katona Márta.
2: 40 éves a Liszt Múzeum, ingyenes minikoncertek, múzeumlátogatás, kerekasztalbeszélgetések, gyermekprogramok várják az érdeklődőket, és 2 estén Klukon Edit és Ránki Dezső zongora estjét hallhatjuk. Ők hogy kapcsolódnak a múzeumhoz, és milyen programmal készülnek?
3: Klukon Edit és Ránki Dezső tulajdonképpen a múzeum 40 éves történetét végig kísérik, tehát ők az első pillanattól kezdve jelen vannak, és állandó vendégei, ilyen értelemben ugye szellemi támogatói ennek a közegnek, úgyhogy most is teljesen világos volt, hogy ők is játszanak, először 1 koncertre gondoltunk, aztán végül is 2 lett belőle, hát Liszt koncerttel készülnek, 3 darabot fognak előadni, és 3 művel készülnek, Amit a hegyen hallani, ünnepi hangok és a bölcsőtől a sírig.
2: Érkezik egy sztárvendég is erre az ünnepi fesztiválra, Ellen Walker, aki több Liszt kötetet is írt, amelyek magyarul is olvashatók. Mikor lehet vele találkozni?
3: Igen, ezt nagyon várjuk szintén, és ez is a nagy szombati ünnepi esemény része lesz, hogy az idén 96 éves Ellen Walker Kanadából ide utazik. Ugye van a híres 3 kötetes műve, monográfiája Liszt Ferencről, ami nem is igazán kapható és elérhető, de most újra kiadja az Edíció Muzika Budapest, és az itt kapható is lesz, tehát egyrészt Ellen Walkerrel lesz egy beszélgetés, lesz róla egy film, egy filmbemutató is, és utána meg lehet venni a könyvét, amit ő maga dedikálni fog, és egyébként kedvezményesen lehet megkapni mindhárom kötetet.
2: Milyen módon tekintetek vissza erre az elmúlt 40 évre? Lesz-e valami történeti áttekintés, bemutatása annak, hogy hogy indultam Liszt Múzeum annak idején, hogy mi változott azóta?
3: Ez is egy fontos esemény lesz. Eckhardt Mária, aki ugye alapító igazgatója volt a Liszt Múzeumnak, ő is jelen lesz, és vele is lesz egy pódiumbeszélgetés. Ez is szombaton fog megtörténni, sűrű nap lesz ez a szombat. Tulajdonképpen vele fog kezdődni ez a 19. nap, 11-kor a Régi Zeneakadémia kamara termében Mácsai János fog vele beszélgetni. Vetítés is lesz, úgyhogy minden bizonnyal nagyon izgalmas és érdekes emlékeket fog mesélni a múzeum alapításáról, illetve a 40 évről, amit nyilvánvalóan ő maga is végigkísért.
2: Van-e lehetőség ez alatt a 3 nap alatt a fesztivál mellett vagy alatt megtekinteni a kiállítást?
3: Természetesen biztosítunk erre is lehetőséget, az különösen a csütörtök és a pénteki napok eseményei is lesznek, egyrészt bármikor bárki jöhet nyitvatartási időben, másrészt van a tárlatvezetés extra nevű programunk, ami most is lesz, ennek a lényege, hogy kis koncert is jár a tárlatvezetés mellé, illetve lesz másnapon is, tehát csütörtökön is ilyen mini koncert, ott tárlatvezetés nem lesz, de be lehet ülni minikoncertre, illetve lesznek zárt körű programjaink, meghívtunk színházak, múzeumok, közgyűjtemények, munkatársait, igazgatóit, úgyhogy őket is szeretettel várjuk csütörtökön, velük is lesz kis koncerthallgatás, tárlatvezetés, meg aztán beszélgetés, nem titkoltan azzal a céllal, hogy aztán valamiféle együttműködéssel még jobban a kulturális virágzást tudjuk ösztönözni.
0: Holnaptól szombatig tehát különleges programok várják az érdeklődőket a 40 éves Liszt Múzeumban, és ahogy az interjúban is elhangzott, Klukon Edit és Ránki Dezső is koncertezik 2 este. Most is őket halljuk, Liszt Ferenc Tasso című szimfonikus költeményének utolsó szakaszát játsszák 4 kezes zongora átiratban.

Liszt Ferenc Tasso című szimfonikus költeményéből szólt a részlet, Ránki Dezső és Klukon Edith játszott. Ludwig van Beethoven 8. szimfóniájának menüet tételével folytatjuk a zenehallgatást, a Verbier Fesztivál kamarazenekara játszik, Takács Nagy Gábor vezényel.

Beethoven utolsó szimfóniába írt menüetjét hallottuk, hiszen ez a 8. szimfónia menüetje volt, és a 9. már szkercó van. A Verbier Fesztivál kamarazenekara játszott, Takács Nagy Gábor vezényelt. Jöjjön egy női zeneszerző, Maddalena Laura Lombardini Sirmen, G-dur vonós triója. Ez az Opus 1 numero 5, tehát az első

Maddalena Laura Lombardini Sirmen G-dur vonós triójának második Allegro Rondo menuetto tételét hallottuk. Az Infusion Barokk együttes játszott. A következő zeneszerző is egy viszonylag ritkábban játszott, Giuseppe Antonio Brescianello. 1690-ben született nagyjából, nem tudjuk pontosan, és 1758-ban hunyt el. Érdekes átmeneti alak, olasz származású hegedűs és zeneszerző volt, de pályájának döntő részét Németországban, a Württembergi udvarban, Stuttgartban töltötte. Zenéjében az olasz késő barokk, különösen a Corelli és Vivaldi féle hagyomány keveredik olyan formai törekvésekkel, amelyek már a korai klasszika felé mutatnak. A müncheni udvarban hegedűsként találkozunk vele, de ekkoriban még természetes volt, hogy aki jól játszik egy hangszeren, az természetesen műveket is ír, és mint ilyen természetesen hagyott hátra hegedű versenyt. Maradunk az Opus 1-es tengelyen, most ez egy Opus 1-es mű következik újra, ez egy F-dur hegedű verseny, az első tételt Adrian Chandler szólójával játsza a La Serenissima együttes.

Ezzel a tétellel lépett ki Giuseppe Antonio Brescianello a maradandó művek porondjára. Az Opus 1-es F-dur hegedűverseny első tételét játszotta Adrian Chandler és a La Serenissima együttes. Mihály Pretorius pedig a gályárdokat szerette nagyon, több mint 300-at írt belőlük, mi most éppen a 300-at fogjuk meghallgatni, a Douce Memoir együttes játszik.

0: Tova haladt ez a Gaillard, Mihály Pretorius 300. Gaillardját játszotta a Dusz Memoir együttes. Egy perc elmúlt 10:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Szép napot kívánok azoknak is, akik menet közben kapcsolódtak be a Muzsikáló délelőtt hallgatásába, Uzsali Bencét hallják. Elérkeztünk a mai második játékunkhoz, a nyereményjátékhoz. Az elérhetőségeink továbbra is 0630 30 30 160 az SMS számunk, és muzsikalodelelott@radio.hu az e-mail címünk. Most ebben a játékban három nyereményünk van, két koncertre lehet páros belépőt nyerni, és van egy tárnyereményünk is. Az események pedig szeptember 24-én csütörtökön este 7:30-kor a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben, tehát a Műpában Ránki Dezső zongora estjére kerül sor, ide van páros belépünk. Haydn c-moll szonátáját játssza, késői Liszt műveket és Schumann Kreisleriana című alkotását. Október 4-én vasárnap pedig a Turay Ida Színházban kávéházi kabaré lesz. Az előadásban a pesti humor legszebb hagyományai, felejthetetlen kuplék, szellemes jelenetek és derűs pillanatok kelnek életre. Az est különleges házigazdája Rejtő Jenő, aki utánozhatatlan humorával és csibészes eleganciájával vezeti végig a közönséget ezen a különleges időutazáson. Ez tehát október 4-e vasárnap. És a tárnyereményünk pedig egy CD, Lendvai Camillo művei szerepelnek ezen, a Mennyei Város és a Requiem, a Magyar Rádió szimfonikus zenekara játszik, Tihanyi László és Kovács László vezényelnek. A játékzenénk pedig Franz Schubert A-dur zongora szonátájának 4. tétele lesz. És akkor nézzünk körül egy kicsikét a Schubert zongora szonátákban. Arra lennék kíváncsi, hogy a befejezetlen zongora szonátákkal együtt nagyjából hány szonátát írt Schubert? Most a zongora szonátákra gondolunk, hány zongora szonátája volt Schubertnek? Hozzávetőleges számot is lehet írni, hiszen vannak befejezetlen művek, és ezeknek a hova számítása az kérdés, de azokkal együtt értendő a kérdés. Várom tehát a nyerőszámokat, és hallgassuk az A-dur szonáta 4. tételét, Maurizio Pollini zongorázik.

Schubert A-dur szonátájának negyedik és egyben utolsó tételét hallottuk, Maurizio Pollini zongorázott. A kérdés pedig az volt, hogy nagyságrendileg hány zongora szonátán dolgozott Schubert rövid élete során, és hát a nagyságrendileg meg a hányon dolgozott az azért volt fontos kérdés, mert hogy elég sokat nem fejezett be. A helyes válasz az az, hogy 11 teljes szonátája van, de összesen nagyjából 20 szonátába kezdett bele élete során, tehát hogy majdnem a fele az olyan, amit elkezdett, de nem fejezett be. 15-től fölfelé és mondjuk így 25 alatt elfogadtam helyes válasznak a beküldött válaszokat. Érdekes, hogy 25 fölé nem is nagyon tippelt senki. Mondom a nyerteseinket, Makarai Nándor, Demeter Ferenc és Mosonyi Orsolya. Gratulálok nekik és mindenkinek, aki helyes megfejtést küldött és aki játszott velünk, és maradjanak játékban, mert folytatjuk a játékot, jön a szavazós játék. Az mindig az aznapi aktualitásokhoz kapcsolódik, szeptember 16-a van, nézzünk körül, hogy milyen zenéhez kapcsolható események történtek ezen a napon a történelem során. 1803-ban ezen a napon hunyt el Franz Xaver Süssmayer. Az ő nevét onnan ismerjük, hogy ő az, aki végül is befejezte a Mozart requiemet. Ami viszont annál inkább érdekes, hogy egy ilyen világhíres művet, aki be tudott fejezni, az vajon milyen zenét írt, amikor nem Mozart zenéjén dolgozott. Van neki például egy török szimfóniája, ennek az első tételét hallgathatnánk meg. A második lehetőség, hogy éppen 50 évvel ezelőtt Szegeden ezen a napon született Boldocki Gábor, trombita művész, tehát ma ünnepli 50. születésnapját, nagyon sok híres trombita versenyt fölvett, és nagyon sok újat is felfedezett. Most a születésnapjára való tekintettel Mihály Haydn D-dur trombita versenyének első tételét hallgathatnánk meg, tehát nem a Joseph Haydn félét, hanem az öccsét Mihály Haydnét. És van még egy évforduló, 1977-ben ezen a napon hunyt el Maria Callas, a korának, vagy hát annak a rövid időszaknak, amikor ő aktív volt, az egyik legmeghatározóbb és ilyen hullócsillag jellegű szoprán énekese. Most erre az alkalomra Puccini bohém életéből Mimi áriáját hallgathatnánk meg vele. Tehát a három lehetőség, Süssmayer török szimfóniájának első tétele, megsúgom egyébként hasonlít egy kicsikét a szöktetése Szerályból nyitányára, vagy Boldocki Gábor felvétele Mihály Haydn D-dur trombita versenyéből, vagy pedig Maria Callas felvétele a bohém életből Mimi áriájából. Ez a három lehetőség, írják meg, hogy melyiket szeretnék hallani. 3 percük lesz rá, ameddig meghallgatjuk Edward Elgar E-moll vonós szerenádjának első tételét, az Anima Musicae Kamarazenekar játszik.

Edward Elgar Émol vonós szerenádjának első tételét hallottuk, az Anima Muzice Kamara zenekar játszott. Eléggé szétoszlottak a szavazatok, de a legtöbben Boldocki Gábor játékát és Mihály Haydn D-dur trombita versenyét szerették volna hallani, így ez következik most. Az első tételt játssza Boldocki Gábor és a Zürichi Kamarazenekar Howard Griffiths vezényel.

Mihály Haydn D-dur trombita versenyének első tételét hallottuk, Boldocki Gábor volt a szólista, a Zürichi Kamarazenekart Howard Griffiths vezényelte. Egy filmzene részlet következik a Paddington című film zenéjéből, Nick Jurata a zeneszerző és az Universal zenekar játszik, Thomas Baus vezényel.

0: A Paddington című film zenéjéből szólt a részlet, Nick Jurata volt a zeneszerző, az Universal zenekar játszott, Thomas Bausz vezényelt. Egy perc elmúlt 11 óra.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: És benne Karl Maria von Weber F-moll klarinét versenyének első tétele, Sharon Kamm, a klarinét szólista, a lipcsei Gewandhaus zenekarát Kurt Masur vezényli.

Karl Maria von Weber F-moll klarinét versenyének nyitó tételét játszott a Sharon Kamm és a lipcsei Gewandhaus zenekara Kurt Mazur vezényelt. Éjjeli pillangókat hallgatunk Maurice Ravel tükröződések című sorozatából, Alexandre Tarrou zongorázik.

Maurice Ravel éjjeli pillangói és Alexander Taro zongorajátéka után jöjjön most Mozart 247-es F-dur divertimentójából két tétel, az Andante Grazioso és a Menuett. A Liszt Ferenc Kamarazenekar játszik.

Wolfgang Amadeus Mozart 247-es köhelyjegyzékszámú F-dur divertimentójából szólt két tétel, a harmadik Andante Grazioso és a negyedik Menuett. A Liszt Ferenc kamarazenekar játszott. Elérkeztünk a mai muzsikáló délelőtt utolsó zenéjéhez. Antonin Dvorzsák harmadik Asdur szláv táncát hallgatjuk meg. A cseh filharmonikus zenekar játszik, Václav Neumann, a karmester.

0: Antonin Dvorzsák harmadik Asdur szláv táncát játszotta a cseh filharmonikus zenekar Václav Neumann vezényelt. A muzsikáló délelőtt ezzel véget ért, most hamarosan kezdődik a Vukán Györggyel foglalkozó Évfordulók című műsorunk ismétlése. Én kollégáim Csík Gabriella és Erdős Béla nevében is megköszönöm figyelmüket. További szép napot kíván Uzsali Bence.
1: Műsorajánló. Kilép a nagy elődök Fischer Anni és Liszt Ferenc nyomdokába. Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny. Élőben kapcsoljuk a Pécsi Kodály Központot szeptember 20-án 17 órakor a Bartók Rádióban. Ma este a Modigliani vonos négyes játszik. A 2003-ban alapított francia kvartett most Debussy és Tchaikovsky alkotásait játsza. Utóbbi Firenzei emlék című művénél a trió hatás kedvéért csatlakozik egy méhegedű és még egy gordonka művész erősítésnek. A május 19-i felvétel Párizsból, a francia rádióból. Ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny. Élőben Pécsről, szeptember 20-án 17 órakor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Évfordulók.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Idén 85 éves lenne, 1941. augusztus 21-én született, de már 13 éve nincs köztünk Vukán György, Kossuth, Erkel és Balázs Béla díjas zongoraművész, zeneszerző, fogorvos. Emlékét felvételeivel és egy 1989-ben készült rádióműsor részleteivel idézzük. A kiváló zenész mindvégig hű maradt polgári foglalkozásához is, ennek okát magyarázza el az első interjú részletben.
3: Ugye ez a furaság, hogy én egy személyben vagyok fogorvos is, és zenével foglalkozó ember is, ez tulajdonképpen annak a következménye, hogy olyan időben voltam, és mindig annyi éves éppen, amikor így kellett, hogy gondolkodjam, hogy amikor nekem el kellett volna dönteni, hogy esetleg csak az egyik mellett voksoljak, és csak az egyiket csináljam, akkor olyan időket éltünk, és én olyan műfaj iránt voltam, úgy éreztem elkötelezve, ami mondjuk nem volt nagy kereslet. Én akkor úgy éreztem, hogy én nekem tartanom kell a fogorvosi hivatásomat is ahhoz, hogy azzal foglalkozhassam a zenébe, ami nekem mondjuk kedves volt. Egyébként valamelyikről le lehetett volna mondani, föltehetőleg a fogászatról, mert mondjuk az egy olyan dolog, amiről le lehet mondani, de a zene az viszont egy olyan dolog, amiről ha az ember kicsit is erre született, hát azt nem tudom elképzelni, hogy le lehessen mondani. A másik az, hogy én nem gondoltam soha, hogy zeneszerzéssel fogok foglalkozni. Amikor először megkértek, emlékszem az irodalmi színpadon, még egyetemista, korai egyetemista koromban, hogy a Kismanyinak kellett egy sanzont írjak, hát én el se tudtam képzelni, hogy én képes vagyok egy ilyen munkára. Akkor volt az albérletemben zongora, akkor zongora mellett, minthogy zongorista voltam, hát fogalmam sem volt a zeneszerzésről. Önkéntelen is azt a módszert választottam, hogy zongora mellett. Aztán akkor az egyik fölkérés követte a másik, hogy úgy mondjam, az elmúlt 20-25 évben aztán ide jutottam, hogy mindig volt, hála jó Istennek, felkérésem, és hát ezt a dolgot nem lehetett abba hagyni, közben a szakmát úgy, ahogy, de hát talán meg is tanultam, mert az egyetemen megtanultam a fogászatnak azt a részét, ami egyetemen megtanulható. Hát persze azt is hosszú évekig kell csinálni, hogy az ember rájön, hogy még ezt nem tudja, azt nem tudja, mindennel így van, hiszen ez köztudott. Közben sajnos olyan helyzetekbe kerültem több évig, amikor nem volt zongorám. De fölkérésem akkor is volt. Hát muszáj volt megcsinálni, úgyhogy kezdtem rábeszélni magam, hogy hinni kell a hallásomba és abban, amit belül hallok. De ez egy nagyon nehéz dolog, szóval én nekem legalábbis nem volt könnyű elfelejteni a zongorát és hinni abban, amit a fejemben hallottam, és merni leírni, hogy az föltehetőleg stimmel. Első időben, mert 15 évig tanítottam, és ott volt zongora, hát pár dolgot azért, amit otthon kitaláltam, mert ez összeesett időben, azért próbáltam kontrollálni, tehát ez egy folyamat volt, aminek során azt hiszem, hogy elég képes voltam elsajátítani a zeneszerzésnek azt a módját, hogy a zongorát el kell felejteni. Hangsúlyozom, ez rettenetesen nehéz, szóval hiába van az emberek abszolút hallása, az emberek meg kell győződni arról, hogy ezek a dolgok azért stimmelnek. Nagyon sok alkalmam volt kipróbálni magamat, mert rengeteg filmet csináltam, és ott ilyen egyperces, kétperces dolgokban, hangszerelésben is, és egyéb vonatkozásban is az ember próbára tudja tenni magát. És hát mondjuk nincs olyan nagy jelentősége, mintha az ember egy kifejezetten olyan darabot ír, amely csak azt a cél szolgálja, hogy ugye önálló zene. Na, szóval szép fokozatosan tisztáztam magammal, hogy mi az, amiben bízhatom, és mi az, amiben esetleg kontrollra van szükségem. És ez mondom, az utóbbi 3-4 évben most már odafajult, hogy például a Derby című balettot, amit írtam az operának, azt kell mondjam, hogy le se ültem tényleg egyáltalán a zongorához. Én megmondom őszintén, hogy ma úgy érzem, hogy ez nem volt egy rossz dolog, hogy az életem így alakult, abban az értelemben, hogy a nehézségek előtt álltam bizonyos időszakban, hogy nem tudtam ugye zongorához nyúlni. Én örülök, hogy a zongorát sikerült elfelejtenem a zeneszerzéssel való kapcsolatában, mert ma úgy érzem, hogy a zeneszerzésnél csak hangszerben szabad gondolkodni. Hát természetesen, ha nem zongorára ír az ember, ez egy más eset, azért az egy kivételes eset, de ha zenekarban gondolkodom, akkor a hangszerekben kell gondolkodnom, más kell írjak, ha klarinétra írok, más kell írjak, ha fuvolára írok.

0: Minden hangszer egy külön nyelv. Én nekem a nyelvekkel kapcsolatban is, én nem sokat tanultam, angolul, németül viszonylag elég jól beszélek, de azokat sem úgy tanultam, ahogy azt akkoriban az iskolában lehetett tanulni. Én szerintem a nyelvtudásnak is az a titka, hogy nem szabad magyarul gondolkodni. Tehát ha angolul beszélek, akkor egy kis összeszedett tudás után meg kell próbálni angolul gondolkodni, illetőleg németül, és nem magyar mondatokat fordítani át angolra, vagy németre, vagy egyéb nyelvre. Na most ezt a példát csak azért mondom, mert úgy érzem most, hogy ez a hangszerek esetében is ugyanígy áll. Csak rossz következménye lehet annak, hogyha ezt zongorán találom ki. Én nem mondom, hogy nem lehet zongorán kontrollálni dolgokat, de kitalálni ezt fejbe kell, miközben a klarinét hangját és sajátosságait hallgatom. Éppen ezért a hangszerelési zeneszerzés tudománya két dolgot nagyon szigorúan elkülönít. Az egyik az, hogy ugye a hangszerelés, ami általában egy mondjuk egy zongora kivonatnak a zenekarra való átültetése, meghangszerelése. Na most erre nincs magyar szó, a hangszerelés arra van, de ez az aranzsálás gyakorlatilag idegen nyelven, de van egy másik kifejezés, amit az angol úgy mondja, hogy orchestration, szóval, hogy nem tudom, hogy erre mi az igazán magyar szó. Szóval az ember zenekarra szerzi a zenét, az egy másik dolog. Teljesen más hangszer a zenekar, és teljesen más hangszer a zongora. Szóval én örülök annak, hogy erre az útra terelődtem, mert egyszerűen érzem, hogy másképp gondolkodom így módon, mint hogyha, mert ugye zongorista lévén hát nagyon kézenfekvő volna, hogy zongorának kitalálom és hangszerelek, de ez sikerült az idők folyamán. Sajátítanom azt, hogy ne így csinálj.
1: Most nem akarok ezen persze sokat lovagulni, de amikor dolgozol a fogorvosként a klinikán, vagy amikor éppen zenét szerzel, vagy a koncerten zongorázol, mennyire lehet a kettőt elválasztani?
0: A zene olyan, hogy nem tudja az ember, hogy mikor tör rá. Szóval éppen azért nem hiszek annak sem, most leülök és most fog eszem. Ez nem, én legalábbis nem ilyen vagyok. Az az ember a rátör, és ez lehet, hogy éppenséggel egy fogfúrás közben van, ez most nem jellemző természetesen, de akár. Több dolgot írtam benne az STK-ban. Előfordulhat ugyanakkor egy buszon, vagy az autóban ülve, vagy bármikor, de leginkább éjszaka elalvás előtt. Van egy olyan periódus, amikor az ember még nem alszik, de már kezd kikapcsolni, és hogyha mondjuk egy kicsit ezen jár a feje, akkor nagyon jó dolgokat lehet hallani, csak aztán sajnos az ember elalszik, néha álmodja is az ember. Előfordult már velem, nem gyakran, de egyszer-kétszer, hogy úgy éreztem, hogy valami nagyon jó dolgot hallottam álmomba, és fölriadtam, és egyszer vagy kétszer emlékeztem is dolgokra abból, és akkor mindjárt leültem és leírtam, mert hát reggelre, ha ismét aludtam volna, elfelejtettem volna. Ez egyben azt is mutatja, hogy a művészeteknek van egészen bizton köze. Hát természetesen ahhoz, hogy ez egy szakma, és tanulni kell, de hát ezt most tételezzük föl, hogy ez amúgy is kézenfekvő. De amit én átélek, és amit talán érdekesség elmondani, hogy itt a tudat alatti dolgoknak van egy jelentős szerepe, az intuíció, az ötletnek a jövetele, az kiszámíthatatlan. Lehet gyakorolni, hogy az ember olyan állapotba hozza magát. Itt semmiféle segédeszközről nincs szó, amikor azt mondom, hogy állapotba hozom magam. Egy olyan fajta elernyedtséget elérni, amikor maximálisan tudok koncentrálni. Én azt hiszem, ezt az egész dolgot, ezt gyakorolni lehet, ez egy önfegyelmezés bizonyos fokig, fegyelmnek nem a rossz értelmében. Gyakorlás az aggyal, hogy elernyedjek, halljak is valamit, de közben azt meg is figyelem, mintha nem is én volnék, hogy mi az, amit hallottam, és akkor azt képes legyek még lerögzíteni. Az ember mentül ernyedtebb tud lenni, ugyanakkor egy koncentrált állapotban van, és ebből mennél többre vissza tud emlékezni, és ebből rögzíteni tud, akkor szoktak a legjobb dolgok sikerülni. A baj az, legalábbis velem, hogy néha az ember esze előbbre szalad, és nem tudok visszaemlékezni dolgok folytatására és a többi, és akkor újra kell kezdeni, és hát
1: az már nem nehéz.
0: Általában igen, általában nem ugyanaz. Ugyanakkor az az érzésem, hogy egy lendületes fung kell ahhoz nekem, hogy írjak. Részben azért sem tudok úgy írni, hogy leülök, és aztán írom, és egy évig írom, meg két évig írom, meg három évig írom. Én olyan állapotban kell, hogy legyek, hogy alig győzöm írni, mert akkor annyira kész van bennem, és ez a lendület, én úgy érzem, hogy engem segít, lehet, hogy más nem. De nem gondolkodom föltétlen órákig egy-egy fordulatom vagy valami, hanem akkor a kényszert érzek magamba, hogy az, ami megvan bennem, azt le tudjam rögzíteni. Inkább ez a probléma, hogy sajnos hát az ember agya véges, és nem tud mindent rögzíteni, amit kigondolt.

0: A műsor első zenerészlete Vokán György Derbi című balettjének körtánca volt, utána pedig zeneszerzői technikáiról mesélt a művész, de aztán nem saját darabját, hanem a számára egyik legfontosabb szerző, Frédéric Chopin Dezdúr keringőjét játszotta. A 85 éve született, nagyszerű zongoraművész zeneszerzőre egy 1989-ben készült rádióinterjú részleteivel emlékezünk. Vokán Györggyel Zelki János beszélget.
1: Meg lehet határozni azt valamennyire konkrétan, hogy mi a jazz. Akkor jutott ez eszembe, amikor olvastam egy interjúban, hogy azt mondtad, hogy nem is igazán műfaj, hanem az előadó művészet csúcsa.
2: Ez a válaszom, amit idéztél, ez sajnos csak részben fejezi ki azt, amit én igazából a zenéről gondolok. Az első válaszom az volna arra, hogy meg lehetne határozni, hogy mi a jazz, akkor a jazz elsősorban zene. Ebből valószínűleg érezhető is, hogy én nekem valami problémám van, nem azzal pusztán, hogy a jazz műfaj-e, hanem azzal az esztétizálással, hogy ugye bizonyos dolgokról megmondható, hogy romantikus, másikról, hogy klasszicista, a harmadikról, hogy preklasszikus, vagy avantgárd, vagy akármilyen. Ez amennyire hasznos, már mint azoknak, akiknek erről beszélni kell, és hát muszáj ilyen meghatározásokat az embernek használni, ha beszél a zenéről. Azzal együtt az én érzésem az, hogy ez mind egy dolognak a különböző megjelenési formája. Az egy dolog a zene. Én úgy gondolom, hogy a zene az benne van a természetben, vagy még talán azon túl is. A természetben uralkodó törvényszerűségek sok mindent befolyásolnak, amitől a zene olyan, amilyen, amiért egy harmónia úgy épül föl, amiért funkciók vannak, és a többi a zenében. Ezek pontosan érezhetők, miközben az ember zenét hallgat, mert az egyikről azt érzem, hogy magától értetődő természetes, az követi ezeket a törvényszerűségeket, a másik pedig érezhetően valami ellen van, nem feltétlen kellemetlen érzés, de egy szokatlan érzést kelt. Ez a dolog, ugye a zenetörténet folyamán a mai napig gyakorlatilag eljutott az egyik végpontjáig, gondolom, mert hogy mi az igazi végpont, azt nem tudnám, de a számomra fölfogható színskála a zenében az most már a zajokig és az elektronikus zene és az avantgárd különböző törekvései kapcsán, hát mindenfélét a zene fegyvertárába fölvonultatott, de ez mind egy dolognak a különböző megjelenési fajtájának tartom, és én nekem a stílusokról az a véleményem, hogy inkább zeneszerzőhöz kapcsolhatók ezek, amit mi inkább stílusokba szoktunk aztán zeneszerzőket is sorolni. Voltak zeneszerzők, amik a zene egészéből bizonyos dolgokat a zenetörténet akkori pontján. Ő azt tudta elmondani a zene egészéből. De ezek nem különböző dolgok, és ha az ember a zenében próbálkozik, én legalábbis így gondolkodom, akkor én nem szeretek úgy gondolkodni, hogy most egy ilyen stílus, és akkor most netán véletlenül átvándorlok egy másikba, akkor ez a kettő hogy fog összefüggeni, és a többi, hanem a zene egy komplett egész a pentatontól a dodekafóniáig, és ebből különböző dolgokat különböző zeneszerzők ugye tökéletességre vittek a zene történet különböző stádiumaiba, de én nem szeretem a stílust. A jazz, ha valami, az egy fajta kifejezési forma. Az egy tájszólása a magyar nyelvnek, vagy egy tájszólása a másik nyelvnek, vagy a harmadik nyelvnek, másfajta kiejtés, ugyanazt a dolgot ki lehet így is ejteni, és úgy a jazz másképp ejti ki, és alkalmazza az improvizációt. De az, hogy alkalmazza az improvizációt, az nem olyan egyedi, mert azt régebben is alkalmazták, tehát nem attól jazz a jazz szerintem, hogy improvizálnak, hanem nagyon nagy jelentősége van a teljesen belülről jövő kifejezésnek, a mindenféle tanult korlátokat nélkülöző kifejezésnek, tehát úgy fejezem ki magam, nem törődök én kritikussal sem, meg zenetörténettel sem, amikor arról van szó, hanem teljesen az érzéseimre bízom magam a kifejezés, a hangszer megszólaltatás kapcsán. Ez a nagyon fontos a jazzben. A másik dolog pedig az, hogy talán a ritmusnak egy kicsivel talán lehet mondani nagyobb szerepe van, mint általában. Mi azt szoktuk mondani páran, és ezt megerősítették nagyobb nevű amerikai zenészek is, amikor ilyen problémáról beszélgettünk, hogy mondjuk ha a Horowitz zongorázik, vagy a Rubinstein zongorázik, akkor azt mondjuk, hogy ez olyan, mintha jazz volna. Szóval úgy zongorázik, mintha nem is kottából tanulta volna meg azt, annyira belülről jön. Tehát nem érzem azt, hogy ő valamit interpretál, hanem azt érzem, hogy ő zongorázik. Na most, minthogy a jazz általában nincs kottában lerögzítve, jó, hogy ehhez az improvizációt használja, de teljesen belülről olyan közvetlen a hangszer és az előadók között a kapcsolat, hogy ez érezhető. Én azt hiszem, hogy ez a legfontosabb a jazznek, és ha valamit tudott adni a jazz a zenének, akkor az a leginkább az előadó művészet vonatkozásában tudott adni. Egy csomó olyan dolgot alkalmaznak ma már egyéb zenébe is, ami azelőtt elképzelhetetlen volt, hangszereken olyan hangokat lehet megszólaltatni, és úgy főleg.

Az ember elsősorban a közönségnek dolgozik, úgy is, mint zeneszerző, úgy is, mint előadó. Ez a dolog egyik oldala. Ez megköveteli a zeneszerzőtől és az előadótól is azt, hogy a legőszintébb állapotában és a legjobb állapotában tudjon nyújtani valamit a közönségnek annak érdekében, hogy a közönséggel az ember kommunikálni tudjon. Szóval én nem tudnám eléggé hangsúlyozni annak a jelentőségét, hogy egy koncert idézőjelben, tehát amikor az ember játszik valakinek vagy valakiknek, bármilyen alkalomból, az nem egy olyan fölállás, hogy egyik oldalon a művész, aki játszik, a másik oldalon a hallgató, aki ott ül és hallgat. Nem tudom szavakkal elmondani, de azt tudom mondani, hogy ez egy oda-vissza játék. Úgy játszom, ahogy érzem, ahogy a közönség reagál, anélkül, hogy tapsolna, vagy bármi látható vagy hallható jelét adná ennek, de a pódiumon ülő művész érzi azt, hogy megfogta a közönséget, és akkor azt is érzi, ha el kellett, hogy eresse, mert ez nem sikerült. Ez abszolút feltételezi azt, hogy ha nem egyedül játszom, akkor ugyanilyen őszinte és tiszta kapcsolatba, zenei és emberi kapcsolatba kell álljak azzal a kollégával, akivel ezt a dolgot közösen, egy időben, egyszerre kell kisugározzam a közönség felé. Én ezt halatlan fontosnak érzem. Abszolút előre vívő erő az együtt játék. Ha nem játszhatnám trióba és ezekkel a partnerekkel együtt, akkor sokkal szegényebbnek érezném magamat zeneileg és lelkiekben. Nem hiszem, hogy annyi minden eszembe jutna, mint az élő zenélés és improvizálgatás kapcsán.

0: A műsor utolsó előtti felvétele Vukán György második zongora versenyének második tétele volt a szerző szólójával, most pedig a szupertrió játszott, Vukán György zongorázott, Berkes Balázs bőgőzött, Kőszegi Imre dobolt, Vukán György Together című számát hallottuk. Mai műsorunkban a 85 éve született Vukán György zongoraművész zeneszerzőre emlékeztünk Zelki János 1989-ben készült rádió műsorának részleteivel. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: Hétfői műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Dél van.

0: híreink következnek.
1: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bártfai Kinga nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina, főbb híreink egy-egy mondatban. A mobileszközök káros hatásaira hívta fel a figyelmet az oktatási miniszter. Már lehet jelentkezni az idei TESZED akcióra, marad a kellemes őszi idő, jönnek a részletek. Erősebb és függetlenebb Európa formálódik, amely a korábbinál jobban meg tudja védeni magát, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban. Ursula von der Leyen évértékelő beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Unió jelenleg nyíltan ellenséges a világgal néz szembe, és az ipari kapacitásokért folytatott küzdelem határozza meg a globális versenyt. A politikus hangsúlyozta azt is, hogy fel kell lépni az ultranacionalisták és az Európa ellenesek ellen. Orosz drón talált el egy busz Nikopol környékén, a frontvonal közelében. 5 ember meghalt, többen megsebesültek. A délkelet-ukrajnai város gyakori célpontja az oroszoknak. Légi csapás érte a Kijev és Mikolaiv között közlekedő vonatot is, az utasokat még a becsapódás előtt sikerült kimenekíteni. Éjszaka ismét dróntámadás érte Kijevet is, egy raktárépületben tűzütött ki, egy ember megsérült. Fokozatosan romlik a 15 éves diákok teljesítménye, ennek legfőbb oka a túlkorai képernyő használat és a közösségi média. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Lannert Judit hangsúlyozta, hogy a kora gyerekkori folyamatok meghatározóak, ezért a változásban a szülők a legfontosabb partnerek. Hozzátette, azokban az országokban, ahol jók az eredmények, a szülők sokat beszélgetnek a gyerekekkel, az iskolákban pedig papíralapú olvasással és kreatív eszközökkel fejlesztik a szövegértést. Jövő keddig lehet jelentkezni az idei TESZED akcióra. Október 12-e és 18-a között ismét önkéntesek ezreit várják, hogy megtisztítsák a közterületeket a szeméttől, főként a háztartási jellegű hulladékoktól. A nagyobb lomokat, építés és bontási törmeléket, valamint a veszélyes hulladékot ebben az akcióban nem szállítják el. Azokat a hulladékradar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. Országszerte több tucat helyszínen reggelivel, uzsonnával és hasznos tanácsokkal várja a bringásokat a Kerékpáros Klub. A közösségi akció célja, hogy népszerűsítsék az egészséges, egyszerű és környezetbarát városi közlekedést. Applikációjukban nem csupán a mobilitási hét programjait, hanem az őszi kihívásokat is meg lehet találni. A Bringázda munkába kampányban Kecskeméten például gyorsszervízzel, gyakorlati bemutatókkal és kávéval is készülnek a szervezők. Híreink végén a várható időjárásról. Országszerte süt a nap, eső nem lesz. Északnyugaton és keleten időnként fátyol és gomoly felhők szűrhetik a napsütést. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, a Kisalföldön időnként megerősödik a szél. Napközben 24-29, késő este 17-23 fok várható. Hasonlóan kellemes őszi időre számíthatunk a hét második felében is. Kedves hallgatóink! Íreinket, műsorainkat megismételjük a mediaclick.hu oldalon. 12 óra múlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Magyar Örökség díját adó ünnepség szeptember 26-án, szombaton 11 órakor a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. Budapest 5. kerület, Széchenyi tér 9. Magyar Örökség díj a szellemi becsületrend. Részletek a magyarörökség.hu oldalon.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Egy tanárnő, aki hibázott. Egy fiú, aki nem tud uralkodni a dühén. Együtt indulnak egy hosszú zarándokútra. A lenyűgöző tájakon átvezető gyaloglás során lassan lemlanak köztük a falak. Egy út, amely nem csak Santiago de Compostelába vezet. El Camino. Találd meg az utad. A francia film már a mozikban.
5: Amikor Beethoven zenéjét hallgatjuk, a mindenséggel kerülünk kapcsolatba. A Concerto Budapest 2026-27-es évadának középpontjában a 200 éve elhunyt zeneszerző géniusz áll. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok a Concerto Budapest új évadában. A jegyek és a bérletek a zenekar honlapján.
0: Reklámot hallottak. Népzene itthonról.
6: A főváros legnagyobb tömegeket megmozgató táncházai a Fonóban és a Hagyományok házában működnek. A múlt hét szerdai műsorunkban számoltunk be a Fonó szezonnyitó táncházáról. Erre évről évre a Táncházak éjszakája rendezvény keretein belül kerül sor, melyen azok a fővárosi táncházak mutatkoznak be, ahol ősztől rendszeres tánctanításban vehetnek részt az érdeklődők. Említettük, hogy ezen a héten magyar lapádi tánctanítással indul a Hagyományok háza szombatesti táncház sorozata. Mai műsorunkban erről lesz szó. Köszöntöm Önöket a szerkesztő Liber Endre és a hangmérnök Pénzes Géza nevében is. Én Balog Éva vagyok. A legelsők között a Bodzafa együttes, az erdélyi táncház mozgalom egyik alapító népi zenekara játszott a táncházakban és színpadon a magyar lapádi népzenét. Az 1976-ban Kolozsváron alakult együttes kulcs szerepet játszott az erdélyi magyar népzene és néptánc megőrzésében, illetve újjáélesztésében. A zenekarban, annak 1977-es újjáalakulásakor Pap István Gázsa és Székely Levente hegedült, Kelemen László kontrázott, Szalai Zoltán nagybőgőzött. Az együttes énekesnője a kolozsvári színésznő Panek Kati volt.

1999-ben jelent meg Panek Kati énekesnő és a Bodzafa együttes retrospektív albuma, amelyről az iménti Magyar Lapádi zenei összeállítást hallották. A korábbi főigazgató Kelemen László a következő szavakkal indította útjára annak idején a Hagyományok háza táncház sorozatát. Nekünk alapvető dolgunk az, hogy beavató táncház legyünk, ami azt jelenti, hogy bárki, aki az utcáról bejön, élménnyel menjen haza, és ne azt érezze, hogy a magyar tánc olyan nehéz, hogy én ezt még egyszer meg sem próbálom. Kelemen László szavainak szellemében a szombati táncházakban nagy hangsúlyt fektetnek a tánctanításra, több hónapon keresztül kiváló oktatóktól tanulják egy-egy tájegység táncát az érdeklődők. A ciklusok zárásait bállal ünneplik meg, amelyre meghívják az adott tájegységről származó helyi zenészeket is, ahonnan az még lehetséges. Kiváló népdalénekesek tanítják meg az egyes tájegységek dallamkincsét, és a táncházi élet legismertebb zenekarai húzzák a talpalávalót hajnalig, így a felhőtlen szórakozásra is alkalmat kínálnak ezek a táncházak. A következő hetek tananyagának, a magyar lapádi táncoknak a zenéjével folytatjuk műsorunkat.

Kubinyi Júlia örökül Magyar Lapádról című lemezéről férfi táncok zenéje szólt. Kubinyi Júlia énekelt, Nyitrai Tamás hegedült, Danhauser Pál kontrázott, Lelkes András nagybőgőzött. Kallós Zoltán a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth díjas és Kossuth nagy díjas erdélyi magyar néprajzkutató, népzenegyűjtő, a 20. századi magyar kultúra egyik legkiemelkedőbb alakja. A gyűjtéseit tartalmazó lemezsorozat mellett több olyan zenei album is megjelent, ahol Kallós Zoltán énekel neves magyar népzenészek kíséretében. A Vágják az erdei utat és az Idegen földre ne siess című lemezekre az általa gyűjtött legkedvesebb dalait énekelte fel. A műsorunk zárásában felhangzó Magyar Lapádon gyűjtött dalokat felsorakoztató zeneszámban a Téka együttes zenészei kísérik. Köszönjük, hogy velünk tartottak! A Népzene itthonról műsorát a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Az adást újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Népzenével és világzenével hétfőtől péntekig 12 óra 5 perckor találkozhatnak itt a Bartók Rádióban. A szerkesztő Liber Endre és a hangmérnök Pénzes Géza nevében is köszönöm figyelmüket. Balog Évát hallották. A viszonthallásra!

0: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkét óra 35 perc. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
1: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Weisz Gábor nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarász Zsolt. Ránki Dezső 75. Hétrészes sorozatunkkal a zongoraművészt köszöntjük születésnapján. A második részben Ránki Dezső Franz Schubert műveket zongorázik. A felvétel az MTA kongresszusi termében 1978. december 2-án készült. Elsőként az 537-es jegyzékszámú ámol szonátát hallják.

Franz Schubert A-moll szonátáját hallották. Ránki Dezső zongorázik. Schubert 4 empromptűjét hallják. A C-moll, az S-dur, a G-dur és az A-dur csendül föl.

Franz Schubert 4 empromptűjét hallották, a C-molt, az S-durt, a G-durt és az A-durt. Ránki Dezső zongorázik. Schubert S-moll zongoradarabja következik.

Schubert Es-moll zongora darabját hallották. Ránki Dezső befejezésül Franz Schubert Á-moll szonátáját szólaltatja meg, jegyzékszáma 845-ös.

0: Az Ámol szonátát hallották. Ránki Dezső Franz Schubert műveket zongorázott. Hétrészes sorozatunk második részét hallották. A felvétel az MTA kongresszusi termében 1978. december 2-án készült. A zenei rendező Erkel Tibor, a szerkesztő Weisz Gábor volt.
1: Műsorajánló. Ma este a Modigliani vonos négyes játszik. A 2003-ban alapított francia kvartett most Debussy és Csajkovszki alkotásait játsza. Utóbbi Firenzei emlék című művénél a trió hatás kedvéért csatlakozik egy méhegedű és még egy gordonka művész erősítésnek. A május 19-i felvétel Párizsból, a francia rádióból. Ma 19 óra 35 perckor a Bartók rádióban. 125 éves a Wigmore Hall. Három részes sorozatunk második részében először Angela Hewitt zongorázza Bach és Mozart egy-egy művét, majd Handel, Isis és Galatia pastorál operája csendül fel énekes szólisták és a Lézard Florissant előadásában. Vezényel és csembalón játszik William Christie. Hangverseny különlegességek. Csütörtökön 12 óra 35 perckor. A Bartók rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók rádióban.
0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a MÁV szimfonikus zenekar hangversenyét közvetítjük, vezénnyel Dénes István, trombitán közreműködik Csökmei Margit. A felvétel az Olasz Kultúrintézetben 2013. május 24-én készült. Elsőként hallgassák meg Joseph Haydn Ez-dur trombita versenyét Csökmei Margit szólójával.

József Haydn Ezdur trombita versenyét hallották, a szólista Csökmei Margit volt. A MÁV szimfonikus zenekar hangversenyét közvetítjük vezényel Dénes István. Antonin Dvorák 8. G-dur szimfóniája csendül most föl, opusz 88.

0: Dvořák 8. G-dur szimfóniáját hallották. Kedves hallgatóink, a MÁV szimfonikus zenekar hangversenyét közvetítettük, vezényelt Dénes István, közreműködött Csökmei Margit trombitán. A felvétel az Olasz Kultúrintézetben 2013. május 24-én készült. A hangmérnök Horváth Tamás, a zenei rendező Bárány Gusztáv, a szerkesztő Vesz Gábor volt. Nevükben is elköszönés, további jó rádiózást kíván Madarász Zsolt. Viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Ma este a Modigliani vonos négyes játszik. A 2003-ban alapított francia kvartett most Debussy és Tchaikovsky alkotásait játsza. Utóbbi Firenzei emlék című művénél a trió hatás kedvéért csatlakozik egy méhegedű és még egy gordonka művész erősítésnek. A május 19-i felvétel Párizsból, a francia rádióból. Ma 19 óra 35 perckor a Bartók rádióban. Csütörtök este a Salzburgi Mozarteum zenekarának hangversenyét hallgathatják meg. Az idei Mozart Fesztivál kiemelt művésze a kínai Tian Wayang, Prokofjev második hegedű versenyével kezdte 16 évesen pályafutását. Most több évtized távlatából fedezi fel újra ezt a művet. Emellett Ravel és Mozart népszerű darabjait játssza a zenekar. Fesztivál koncert. Csütörtökön 20 óra 33 perckor a Bartók Rádióban.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lantos Zoltán, hegedűművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
3: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Pécsen folytatódik a miniszterelnök országjárása. Örök naptár készült a legjelentősebb gyerekirodalmi alkotókról. Holnap is meleg lesz, de már több felé várható eső. Erősebb és függetlenebb Európa formálódik, amely a korábbinál jobban meg tudja védeni magát, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban. Ursula von der Leyen évértékelő beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Unió jelenleg nyíltan ellenséges világgal néz szembe, és az ipari kapacitásokért folytatott küzdelem határozza meg a globális versenyt. A politikus hangsúlyozta azt is, hogy fel kell lépni az ultranacionalisták és az Európa ellenesek ellen. Rendőri erőszak miatt elmarasztalta Magyarországot az Emberi Jogok Európai Bírósága, közölte a Magyar Helsinki Bizottság. A vizsgálatot egy 2019-ben történt ügy miatt indították, amelyben egy csalásért és sikkasztásért elítélt nőt elfogásakor súlyosan bántalmaztak a rendőrök, több csontja eltört és maradandó sérüléseket szenvedett. A Strasbourgi Bíróság szerint a rendőri fellépés és az ügy kivizsgálása is sértette az embertelen és megalázó bánásmód tilalmát. A bíróság 8500 eurós jóvátételt ítélt meg a nőnek. Pécsen folytatja országjárását a miniszterelnök. Magyar Péter szombaton délután 4 órára hirdetett szabadtéri rendezvényt a 48-as térre. A fórumon a Tiszás országgyűlési képviselők is részt vesznek. A kormányfőként először szervezett országjárás múlt hétvégén Veszprémben kezdődött, és a tervek szerint 15 vidéki város után Budapesten ér véget. A felvidéki magyar nyelvű oktatás helyzetéről és a magyar közösségek támogatásáról egyeztetett Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Gubik Lászlóval, a szlovákiai magyar szövetség elnökével. Áttekintették a szlovák oktatási törvény tervezett átalakításának a magyar nyelvű oktatásra gyakorolt hatását. Egyetértettek abban, hogy a pénzügyi támogatásokat a közösségi intézmények fenntartására, a magyar nyelv megőrzésére és a nemzeti öntudat erősítésére kell fordítani. Gyerekirodalmi online naptárat készített a Móra könyvkiadó. Az örök naptár bemutatja a gyermek és ifjúsági irodalom jelentős magyar és külföldi alkotóit. Az ingyenesen elérhető naptárban hónapokra és napokra bontva lehet böngészni, de akár név, évszám vagy könyvcím is megadható a keresőben. A naptár oktatási segédanyagként, évfordulós megemlékezésekhez vagy olvasmány ajánlók összeállításához is kapaszkodót adhat. A rendezvény történetében először egy Michelin csillagos étterembe is foglalhatnak asztalt az érdeklődők az országos étteremhéten, október 1-e és 18-a között. A jubileumi 30. alkalommal meghirdetett programban résztvevő éttermek változatlanul erre az alkalomra komponált, kínálatuk legjavát bemutató, legtöbbször háromfogásos menüsorokat kínálnak fix áron. Idén 230 magyarországi étterem csatlakozott a rendezvényhez. Híreink végén az időjárásról. Országszerte süt a nap, eső nem lesz. Holnap az ország északnyugati felén kisebb eső, zápor, zivatar kialakulhat. Északa 10-15 fok várható. Holnap napközben a Dunántúlon 18 és 25, a középső és keleti tájakon 26 és 30 fok közé melegszik a levegő. A pontos idő 15 óra 4 perc.
4: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Amikor Beethoven zenéjét hallgatjuk, a mindenséggel kerülünk kapcsolatba. A Concerto Budapest 2026-27-es évadának középpontjában a 200 éve elhunyt zeneszerző géniusz áll. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok a Concerto Budapest új évadában. A jegyek és a bérletek a zenekar honlapján.
6: Önt is várja a Magyar Rádió Énekkara szeptember 22-én a Mátyás templomban. A koncert a magány, a remény és a megnyugvás történetét meséli el az évszázadokon átívelő kórusműveken keresztül. Az esten Szabó Sipos Máté vezényli a Rádió Énekkart. Várjuk szeptember 22-én az MRME koncertjén. mreme.jegy.hu
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Egy tanárnő, aki hibázott. Egy fiú, aki nem tud uralkodni a dühén. Együtt indulnak egy hosszú zarándokútra. A lenyűgöző tájakon átvezető gyaloglás során lassan lemlanak köztük a falak. Egy út, amely nem csak Santiago de Compostela-ba vezet. El Camino. Találd meg az utad. A francia film már a mozikban.
9: A Budafoki Doknányi Zenekar napja a Zeneakadémián szeptember 27-én vasárnap. Délelőtt Hollerun Gábor előadása Mozart zenei univerzumáról, délután gyermekkoncert a Tücsök visszavág címmel. Este Guido Mancusi osztrák származású karmester vezényli a Monarchia elegáns zenéit, békebeli csillogás a Monarchia világából címmel. Szeretettel várja önöket a Budafoki Doknányi Zenekar a Zeneakadémián szeptember 27-én vasárnap. Részletes műsor és jegyek bdz.hu.
4: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
10: Kovács Sándor köszöntő Önöket, Csík Gabriella a zenei szerkesztőnk, Weisz Gábor szerkesztő a műsort, Bozai László a hangmérnökünk. Ezúttal Haydn-nal kezdünk, de azért még gyorsan elmondom, 06303030160 a telefonszámunk, muzsikáló délután kukacradio.hu, ide írhatnak üzenetet. És akkor Haydn, a C-dur gordonka verseny, az első gordonka verseny harmadik tétele következik, a második az egy D-dur egyébként. Jojo Ma csellózik, és az angol kamarazenekar játszik, José Luis García karmester.

A harmadik, azaz záró tétele hangzott el József Haydn C-dur Gordonka versenyének. Jojoma volt a szólista, az angol kamarazenekart José Luis García vezényelte. Kérném szépen, ma van az ózon világnapja. Mi is az ózonnak a képlete? Hogy írják le? Kíváncsiak-e szányan tudják? Szerintem sokan fogják, de most kíváncsi vagyok. Robert Schumannal folytatjuk. A gyermek bálból hangzik el most három tétel, Walzer menüet és Ecossaise. Ez egy négykezes műve Schumannak. Hát meglehetősen idősen írta, idős, hát persze, mit mondjak, hogy idős, 46 éves korában meghalt. De hát ugye az élete vége felé 1853-ba komponálta, nem sokkal ezután ment be a szanatóriumba, ugye régebben azt mondták, hogy őrültek háza, nem, alkohol elvonóra ment végül is tulajdonképpen, mert azt mondta a felesége, a Klára asszony, hogy most már azért elég abból, hogy itt teniszol és részeg vagy állandóan, és menj be is elvonóra, és akkor bement. De öngyilkos is lett, kiúzták a Rajnából, szóval zavaros dolgok voltak ott. De ettől még komponált, és szép zenéket írt, győződjünk meg róla, Várjon Dénes és Simon Izabella zongoráznak.

Robert Schumann sorozatából, a Gyermekbálból, az Opus 130-as sorozatból három tétel hangzott el. Walzer menet Écossaise, Várjon Dénes és Simon Isabella volt a két zongorista. És hát volt kérdésem, ugye az Ózon világnapja van, mi az ózonnak a képlete? Hát egy páran már írtak, még egy picit hagyom, hát ha még sokan írnak, mi az ózonnak a képlete? Purcell-lel folytatjuk. Az indián királynőhöz írt kísérőzenét, ez egy Dryden darab, a Dryden és Robert Howard közös darabja volt, és gyakorlatilag utolsó idejében írta Purcell ezt a kísérőzenét, 1695-ben, ez volt a halálának az éve, nem is tudta befejezni, hanem a testvére Daniel Purcell fejezte be néhány tétellel. Az angol barokk szólistákat hallják, a First Air és a First Hornpipe, ez a két részlet szólal most meg ebből az indián királynőből.

Az indián királynő két részlete hangzott el Purcell kísérő zenéjehez a darabhoz. A First Air és a First Hornpipe. Az angol barokk szólisták játszottak John Eliot Gardiner vezényelt, ezt az előbb nem mondtam. Ózon, ugye O3. Sokan tudták egyébként, hogy O3 az ózonnak a képlete. Ugye nagyon jó ózondús levegő, de állítólag káros, hogyha az ózonréteg vékonyodik, akkor sugárzás tör át, és bánt bennünket. Egy hallgató azt írta, és az őzönnek mi a képlete? Hát, hogyha nem hosszú ővel írjuk, hanem mind a kettőt röviddel, őzön, akkor szerintem H2O. Hát az őzönvíznek mindenképpen az a képlete. Beethoven ezdúr oktettjének második tételét hallgatjuk a Berlini Filharmonikusok tagjaival.

0: Beethoven opusz 103-as művéből hallottuk a második tétet. Egy ilyen kései műnek hangzik, hogy 103, nagyon korai mű egyébként, csak későn adatta ki Beethoven, ez dur oktett. A berlini filharmonikusok tagjai játszottak. Nézem az időt, 3 perccel múlt 3:45.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Egy új lemezről pár szót. Pierre-Laurent Aimard, a zongorista, nagyon gyakran volt Magyarországon is, egy nagyszerű pianista egyébként. Most adta ki a Voltemperirtes Klavír második kötetét. Ugye Johann Sebastian Bach 1722 körül írta meg az első kötetet, 24 preludium és fugát, egy bizonyos hangulás félére. Régen azt gondolták, hogy ez az egyenletes lebegésű hangulás, de manapság ezt már kétségbe vonják, inkább egy középtemperatúra volt, ami Bachnak tetszett, és ami már lehetett többé-kevésbé minden hangnemben írni, nem volt ordító hamis, mondjuk az Ázdúr. Kinberger 2-re gyanakszanak egyébként arra a hangulása. Na, és aztán 20 év múlva megírta a második kötetét ennek a sorozatnak. Ezt vette most fel Pierre-Laurent Aimard, és ennek az első darabját, a C-dur preludium és fugát hallják most.

Azóta das Voltemper írte klavír, vagy Voltemper írte klavír második kötetének első darabja, a C-dur preludium és fuga. Pierre Laurent Aimard zongorázta Bach művét. Egy évforduló, kérem szépen, 1893-ban ezen a napon született Szent Györgyi Albert. Hát mindenki ismeri ezt a nevet. Melyik város jut eszünkbe azonnal? Budapesten született, de nem ez a város jut eszünkbe azonnal. Kíváncsi vagyok, hogy hány hallgatónak jut azonnal eszébe egy másik város Szent Györgyi Albertről. Valakint Turinával folytatjuk. Róla is eszembe jutott egy község egyébként, de majd erről később. A Sevillai Szimfónia harmadik tételét a Kasztíliai Szimfonikus Zenekar játsza.

Joaquin Turina sevillai szimfóniájának a harmadik tétele hangzott el a kasztíliai szimfonikus zenekarral, Max Braga Darman vezényelt. Turina, 20. századi szerző, nagyjából Stravinskyval volt egyidős egyébként, és érdekes, hogy erről is eszembe jut egy helység, mégpedig Turina, Szlovákiában van egy ilyen falu, képzeljék el, az Epegyesi járásban. Tuhrinának írják általában, tehát egy hát is odajönnek, de nem mindig. 563 lakosa van, vagy volt a legutóbbi számláláskor. De hát mindez eszembe jutott, mert Szent Györgyi Albertről is az volt a kérdésem, hogy melyik város jut önök eszébe elsőként, és hát természetesen nagyon sokan megírták, hogy ez a város nem más, mint Szeged, hiszen ott jött a nyomára a C-vitaminnak, sőt a P-vitaminnak is, ami aztán nem igazi vitamin, de egy ideig még úgy nevezte ő, hogy P-vitamin. Aztán kiment Amerikába, annyi tudósunk kiment, hogy ez döbbenet. Román Hofstetterrel folytatjuk, az F-dur vonos négyes szerenádja, a legismertebb rész Hofstettertől. A Kodály vonos négyes játszik. Na most el is van egy kérdésem. Ezt a Hofstetter szerenádot, opusz 3 nr. 5, egy másik zeneszerzőnek tulajdonították, egy nagy zeneszerző opusz 3-as vonos négyes sorozatát, mind ennek a nagy zeneszerzőnek tulajdonították Hofstetter műveit. Egy magyar zenetörténész, Somfai László jött rá, hogy ez Hofstetter, és nem X. Na, mit kell az X helyébe tenni?

Hát ez egy nagyon népszerű szerenád zene. Román Hofstetter F-dur vonós négyeséből, opusz 3, nr. 5, a Kodály vonós négyes játszott, és kérem szépen Haydn-nak tulajdonították meglehetősen sokáig, és a fiatal Somfai László, most hunyt el nemrég ez a nagyszerű zenetörténész, ő egy dolgozatában annak a gyanújának adott hangot, hogy ez nem lehet Haydn. És igazolódott. Egy angol kutató később, nem sokkal később igazolta, hogy Somfainak volt igaza. Egyébként visszatérek egy picit a Szent Györgyi Albertre, ugye Szeged volt ez a város, ami eszünkbe jutott róla sokaknak, de volt akinek Balaton Szent György, hát nyilván a Szent Györgyről. De hát ezzel az erővel Albert falva is eszébe juthatott volna egy hallgatónak. Dölibbel folytatjuk, a Lakméből következik Nilakanta áriája, ő a Brahmin főpap, a Lakmének az apja, Svéd Sándor énekel. Annyit el kell mondanom, hogy Nilakanta van egy buszvállalat Indiában, Nilakanta buszvállalat, ami Guwahati város buszait, mondjuk buszainak a többségét járatja. Guwahatiból, hogyha valaki mondjuk Kaziranyába akar menni, akkor a Nilakanta vállalattal utazhat.

0: Ez ott Nilakanta áriája Dölib Lakmé című operájából Svéd Sándor énekelt. 4 óra van.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: És egy riport következik, mert egy érdekes eseményre kerül sor a Doknán Jernő Zenei Központ nagy termében szombaton 15 órakor zenebeszéd. A Nyugat és a zene, a Nyugat folyóiratról van ezúttal szó. Közreműködik Virág Emese, mint zongorista, Horthy Lila, Szabtanos Tibor énekesek, Glovicki Bernát próza, és a műsorvezető László Ferenc, akivel Katona Márta beszélgetett.
2: A zenebeszéd sorozatában jövő szombaton ismét egy különleges eseménnyel készülünk, ahol nem csak zene, hanem irodalom is a középpontban áll. A Nyugat és a zene címmel László Ferenc fog előadást tartani. Milyen szerzőkre számíthatunk?
3: Ugye a Nyugatnak az irodalomtörténeti jelentőségét nem szokás kétségbe vonni, bár néha azért elhangzanak ezzel kapcsolatban furcsa megállapítások, de mégis a Nyugat és az irodalom szoros kapcsolata az egészen egyértelmű. Az már sokkal kevésbé alapértelmezett, hogy a Nyugatnak igen komoly zenei érdeklődése is volt. A Nyugat szerzői közül számosan foglalkoztak a zenével, és a zeneszerzők közül is megjelentek a Nyugat hasábjain. Úgyhogy ezen a zenebeszéden most valójában ezeket az érintkezéseket, ezeket a művészeti ágak közötti találkozásokat fogom majd kiemelni, nem is egyszerűen csak az irodalmárok és a zenészek között, hanem éppenséggel akár a képzőművészek és a zenészek között, mert hogy lesz alkalmam egy olyan szöveget is megidézni, ahol Bartók Béláról nem egy korabeli irodalmár, hanem Berény Róbert festőművész mit írt a Nyugatban. De természetesen nagy írókat is emlegethetek majd, Csát Gézát, akiről tudjuk, hogy zenekritikusként igen tevékeny volt, és nagy zenei érdeklődése volt, Szomori Dezsőt, aki ugyancsak szívesen írt egyébként zenekritikákat, még ha nem is feltétlenül a Nyugat hasábjain. Aztán megjelenik majd szerzőként, már mint szövegszerzőjeként Kodály Zoltán, de természetesen elhagyhatatlan a Nyugat és a zene kapcsán Ady Endre is, aki ezúttal majd versekkel lesz jelen. És hogyha a zeneszerzők érdekesek, mert hogy a zenebeszédben természetesen a zeneszerzők a legérdekesebbek, akkor Kodály és Bartók mellett ők nyilvánvalóan elhagyhatatlanok a 20. század első évtizedeivel kapcsolatban, ha a magyar kultúráról van szó. Mellettük még szóba kerül majd Poldini Ede, és meg is idézzük majd az egyik legismertebb művét, legismertebb áriáját, de épp így szerepet kap majd Puccini, akiről tudjuk, Csát Géza írt egy nagyon izgalmas tanulmányt, és épp így Claude Debussy, akiről meglepően ellentmondásosan írtak a Nyugat hasábjain.
2: Művész közreműködők is lesznek természetesen a zenebeszéd műsorában. Virág Emese zongorázik, Horthy Lilla és Szappanos Tibor fog énekelni, és Glovicki Bernát színművész fog felolvasni prózákat, verseket. Milyen műfajú zeneművek fognak elhangzani?
3: A lehető legkülönfélébb műfajú művek, mert hogy ez is jól illusztrálja majd, hogy a Nyugat nem csak az irodalomból kínált nagyon széles spektrumot, de a zenékkel kapcsolatban is igen szerteágazóak voltak azok az írások és azok a vélemények, amelyek megjelentek a folyóiratban. Így lesznek tisztán zongoradarabok. Ne felejtsük el, hogy Bartók Bélának az Allegro Barbarója nem egyszerűen csak témája volt a Nyugatnak, hanem magának a műnek a kottája is megjelent a Nyugat 1913-as évfolyamában, de mellette megszólalnak majd dalok, Ady versekre komponált dalok, és megszólal majd opera ária is.
2: Hány évfolyamnyi Nyugatból fogsz válogatni?
3: Én leginkább a Nyugatnak az első 1-2 évtizedéből tervezek majd idézni, de azért korán sem zárom ki azt, hogy azért a Nyugatnak az utolsó évtizedei is, az utolsó évei is szóba kerülnek, mert hogy akkor is voltak izgalmas cikkek, hogy más ne mondjak, az egyik legutolsó Nyugat folyóirat számban, sőt, ha jól emlékszem, a legeslegutolsó Nyugat folyóirat számban Vas István éppenséggel Cerkovics Béláról írt egy egyébként erősen tartózkodó jellegű cikket.
0: Következzék az emlegetett Bartók mű, az Allegro Barbaro a zeneszerző előadásában.

Bartók Béla maga játszotta az Allegro Barbarót, az egyik felvételen többször is felvette egyébként ezt a darabot. Mozarttal folytatjuk, az A-dur szimfónia nyitótétele következik, ez a 29. képzeljék el, 18 éves korában írta, azért ez elég döbbenetes. Az Orpheus Kamarazenekar játszik.

A 18 éves Mozart A-dur szimfóniájának a nyitótétele hangzott el az Orpheus Kamara zenekarral. Képzeljenek el egy baseball meccset, a bíró valami hülyeséget fúj, és ezért az egyik játékos teljesen felháborodik, oda megy a bíróhoz, kiveszi az üveg szemét, mert a fél szeme üveg, és oda nyújtja, hogy legközelebb ezzel nézzen. Ez a játékos egy nagyon nagy színész lett, egy sorozatnak a fő-fő szereplője, és részben, hát kis részben, de azért magyar származású, amerikai színész egyébként. Hát vagy az eredeti nevét tessék megírni, 1927-ben született ezen a napon, vagy a sorozat, azt a szerepet, amit a legtöbbet játszott, milyen szerepe volt, volt egy név. Nem mondok el többet, mert akkor már talán túl sokat elárultam. Kíváncsi vagyok, ezt hányan tudják. Puccinival folytatjuk. Digrieu áriája következik a Manon Lescautból, Puccini operájából Plácido Domingo énekel.

Digrio áriája hangzott el a Manon Lescaut első felvonásából, a Puccini Manon, mert más Manon is, Placido Domingo énekelt. Kérném szépen, még egyszer fölteszem ezt a kérdést, egy színész, akinek hát üvegszeme, az egyik szeme üveg volt, nem, hát gyerekkorában volt valami baj a szemével, és így élte le az életét, hogy az egyik szeme üveg volt, de nagyon nagy színész lett, nagyon híres sorozatban ő volt a főszereplő, és talán annyi, hogy a Szent István körúton, az egyik utcasarkon, nem mondom az utca nevét, mert akkor mindenki rájön, hogy kiről van szó, ott van a szobra egy kutyával. Ki lehet ez a színész? Hát vagy a színész nevét írják meg, vagy pedig azt a szerepet, amit állandóan játszott. Pergolesivel folytatjuk a G-dur-fuvola verseny első tételét. Enrico di Felice játssza az Apoteóza együttessel.

Giovanni Battista Pergolesi Gédulfóval versenyének első tételét Enrico di Felice és az Apoteose együttes játszotta.

0: Franz Berwald svéd zeneszerző negyedik szimfóniájának a Scherzo tétele hangzott el a Dán Nemzeti Szimfonikus Zenekarra, Thomas Dosgaard vezényelt, tehát svéd volt Berwald. Egyébként egy érdekes, egy hallgató írt, hogy Szent Györgyi Albert nem Budapesten született, hanem Terényben, Nógrád megyében, egy kicsi községben, és ott szobra is van. Hát én nem tudok igazságot tenni, mert ugye én a Wikipédiáról, meg ilyen netről szedtem le az adatokat, de hát a Wikipédiában bizony néha vannak baromságok, úgyhogy közreadom, és a terényiek legyenek büszkék, ha tényleg igazuk van, miért ne lenne igazuk, akkor Terény szülötte Szent Györgyi Albert, de aztán Szegeden lett igazán tudóssá, azt hiszem legalábbis ezt nyugodtan kimondhatjuk, fél öt van.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mítikus univerzumát. Éld át október 31-éig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu.
1: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával a Nyugat és a zene találkozásának lehetnek szem- és fültanúi. Szeptember 19-én 15 órakor a Doknányi Ernő Zenei Központban, ahol a Zenebeszéd című műsor keretében László Ferenc kultúrtörténész boncolgatja a fenti témát. Ebben segíti őt Virág Emese zongora, Horti Lilla és Szappanos Tibor ének, valamint Glovicki Bernát színművész. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen. Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Rejtvényül. Kérem szépen, az előbb egy svéd zeneszerző művét játszott egy dán zenekar, most az oszlói filharmonikus zenekar játszik, Maris Janssons vezetésével, aki most nem tudom, talán észt, de valamelyik balti országból származik. A zene azonban nem norvég, és nem észt, és nem balti, hanem ez lenne a rejtvény tárgya, de már is mondom, hogy mit lehet nyerni, és akkor utána még egy pár szót a zenéről. Szeptember 18. pénteki Győr, Nagy Boldogasszony Székesegyház, az Erdődi Kamarazenekar hangversenye a Filharmónia Magyarország rendezésében, művészeti vezető Szefcsik Zsolt. Balabás Alíz, Balog Eszter, Komárami Márton és Neuber Lóránt énekesek működnek közre, és nagyon érdekes műsor, Franz Ignaz Tuma, életemben nem hallottam, Gregor József Werner, ő volt ugye Haydn mellett Eszterházán egy darabig, ő volt a főnök, Johann Nepomuk Fuchs, Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Baptist Van Hall, Fuss János, Szellei József, Richter Antal, Anton Zimmermann, nagyon érdekes és vegyes műsor, és persze Győrhöz is kötődik. Győriek, figyelem! Remélem, rengeteg győri hall bennünket. Egy ilyen kultúrvárosban muszáj, hogy a muzsikáló délutánt hallgassák. Hát ha nem, akkor nagyon meg lennék lepve. Szeptember 18. péntek 20 óra Opus Jazz Club, Ola Christian Quartet koncertje. Szeptember 24. csütörtök, most ugrottunk az időben, 18 óra Doknányi Ernő Zenei Központ nagyterem, a Duo Clavi Art játszik, Bizsák Dura, Zentai Károly, Mozart és Schubert művek. Szeptember 27, már nagyon messze ugrunk, vasárnap 19.30 Zeneakadémia, nagyterem, Békebeli Csillogás a Monarchia világából, a Budafoki Doknányi Zenekar hangversenye, Müdomán Kúzi vezénye, Szűcs Apor zongorista működik között, Dvorzsák Doknányi, Pejasevics Dóra és Haydn művek, Pejasevics Dórától a Nyitány, Opus 49, kíváncsi vagyok, ez milyen. És egy CD. Bartók, korai művek és ritkaságok. Előadja Melát Andrea, Virág Emese, Kassai István, Kállai Gábor, Honvéd Férfikar, Stóth András. Ismerem ezt a lemezt, egyébként nagyon-nagyon érdekes. Úgyhogy érdemes csatába indulni. Mit kell kitalálni? A mű A zeneszerzőnek hát nem kevés ilyen igazi zenekari műve van, ez messze a leghíresebb. Szimfonia, ilyesmiket nem nagyon írt. Ez egy furcsa, ilyen boszorkány szombat tulajdonképpen, egy, hogy is mondjam, egy ilyen geológiai helyen játszódik. Nem mondom nagyon a nevet, amikor mindenki kitalálja rögtön. Ez meglehetősen fátlan hely, ilyen kicsit barátságtalan, és itt megjelenik a sátán is, és egy ilyen furcsa éjszakai bál van, meg boszorkány szombat, meg nem tudom mi. A zeneszerző több változatot is megírt, és de mindig úgy játsszák, hogy a zeneszerző egyik kollégája átírta a zeneszerző halála után. Most is ezt a verziót halljuk. Ki volt ez a zeneszerző, aki ezt a szimfonikus költeményt komponálta, amit most hallunk?

Ez volt az Éjjakopár hegyen szimfonikus költemény, Muszorszki műve. Azt a verziót forgattuk most le, amelyet Nyikolaj Rimszkij-Korszakov egészített ki, pontosabban írt át. Négy verziója van ezzel együtt ennek a darabnak, és mindenki esküszik rá a zenetudósok közül, hogy az eredeti a legjobb. De van, aki a Rimszkij-Korszakov félét szereti, mindesetre ezt játsszák általában. Ként Bojti János egy könyvet írt, és most jelenik meg, amiben egy nagyon részletes elemzés van erről a Muszorszki műről. Mondom a nyerteseket: Krámer Katalin, Szabó Ákos, Kerék Kata, Udvari Antal, Nagy Szilárd. És akkor most folytatjuk Boccherinivel. A B-dur kvintetből következik most az első tétel. Bruno Paschi játszik méhegedűn, Roland Pidu és Matthias Gordonkár, stb. Az összes nevet nem fogom most sorolni, tehát egy kvintett első tételét hallják.

0: Boccherini Bédur kvintetjének első tétele hangzott el Jean-Pierre Rampallal és művésztársaival, az előbb pont a fuvolista nevét nem mondtam. Kérem szépen, többen kijavítottak, hogy Maris Jansons az Rigában született, tehát Lettországban. Hát most már elhunyt, tehát azt lehetne mondani, hogy lett volt. Mahlerrel folytatjuk. A fiú csodakörtje sorozatból az üldözött dala szólal meg Jesse Normannel és John Shirkert előadásában. Az Amsterdami koncertgában a zenekarát Bernard Haitink vezényli.
1: Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie rauschen vorbei wie nächtlicher Schatten.

Gustav Mahler a Fiú csodakörtje sorozatából, Das Knaben Wunderhorn, ez egy tucatnyi dalt tartalmazó sorozat. A 9. hallották az üldözött dalát. John Sherry Kirk és Jesse Norman énekeltek, az Amsterdami Koncertgebouw zenekart Bernard Haitink vezényelte. Giacchino Rossinivel folytatjuk, ez egy fiatalkori mű, F-dur szonáta, annak is a 3. tétele, a Rossini fúvós négyest hallják.

0: Giacchino Rossini műve hangzott el, az F-dur szonáta, annak is a harmadik tétele, a Rossini fúvós négyes játszott. Még valamit el kell mondanom, az Éjjel-Kopárhegyen nagyon sokan írták, hogy Berlioz, ott is van boszorkány szombat, teljesen igazuk van, de hát ez Muszoszki volt, 5 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Új vezetőket neveztek ki a MÁV csoportnál. Jövő héten újra kinyit a Terrorháza Múzeum, holnap többfelé várható eső. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter. A miniszterelnök megjegyezte, a döntés megközelítőleg 900 000 vállalkozásnak nyújt segítséget. Új igazgatóságot és felügyelőbizottságot neveztek ki a MÁV csoport élére, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, az igazgatóság elnöke Tóth Maros Dániel, a közlekedési tárca közösségi közlekedésért és vasúti stratégiáért felelős helyettes államtitkára lett. A felügyelőbizottságot Nagy Zoltán volt pénzügyminisztériumi államtitkár vezeti. Rövid szünet után jövő kedden újra nyit a Terrorháza Múzeum. Az intézmény egy hétig ingyenesen látogatható lesz mindenki számára, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán szerint még zajlik a kiállítás szakmai felülvizsgálata, amelyet az ELTE HTK Történettudományi Kutatóintézet munkatársai és független szakértők végeznek el. Ezzel együtt jelenlegi formájában ismét látogathatóvá teszik a tárlatot. Jobboldali véleményformálók ma jelentették be, hogy vasárnapra tüntetést, október 23-ára pedig békemenetet szerveznek a Terrorháza Múzeum elé. Az intézmény tegnap zárt be ideiglenesen, és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása. A 11-ből 7 jelöltet hallgatott meg a médiatanács elnöki tisztségének betöltésére jelentkezők közül mai ülésén az Országgyűlés Szakbizottsága. A testület pontozza a jelölteket, majd hétfőn dönt arról, kit javasol a médiatanács élére, a javaslatot pedig a Művelődési Bizottság elé terjeszti. Már 600 000 regisztráltak arra a szabadtéri szentmisére, amelyet 14. Leó pápa szeptember 26-án mutat be a párizsi Concorde téren háromnapos franciaországi látogatásának egyik csúcspontjaként. A pápa egyéb programjai mellett szeptember 25-én a Stade de France stadionban fiatalokkal vesz részt egy virrasztáson, amelyre 80 000 jelentkeztek. Másnap tartja a szabadtéri szentmisét a Concorde téren, szeptember 27-én pedig Lourdesban, a katolikus világ egyik legfontosabb zarándokhelyén celebrál újabb szabadtéri misét, ahová 150 000 embert várnak. A Katona József Színházban látható Mundrocó Kornél Parallax című rendezése a 2024-es bécsi bemutató óta Európa elismert színházaiban és fesztiváljain játszott előadás holnap látható először Magyarországon, azután pedig rendszeresen szerepel majd a Budapesti Színház műsorán. A Proton Színház előadása, amelynek szövegét a társulat improvizációinak felhasználásával Weber Kata írta, egy család történetén keresztül vizsgálja, hogyan határozzák meg életünket, az örökölt identitások, a történelmi traumák és azok a társadalmi kategóriák, amelyekben mások helyeznek bennünket. Késő estétől északnyugat felől felhősödés kezdődik, éjszaka a Dunántúl északi részén, holnap északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra, de egy-egy zivatar is kialakulhat. Hajnalban 10-15, napközben 18-26 fok várható, de keleten akár 30 fok is lehet.
1: Híreket hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Megint van egy kérdésem. 1810-ben ezen a napon kezdődött egy harc Mexikóban, a függetlenségi harc kezdete, spanyoloktól függetlenedtek. Ez nagyjából 1821-ig tartott, de aztán voltak furcsaságok, mert 60-as években, 63-67-ig volt egy Habsburg uralkodója Mexikónak, kérem szépen. Hogy hívták? Kíváncsi vagyok, ezt hányan tudják. Beethovennel folytatjuk, a G-dur szonát opusz 31 numero 1, annak is az első tétele, egy nagyon különleges tétel, egyébként H-durban van a mellék témája, hogy más nem mondjak, Fischer Anni zongorázik.

Beethoven G-dur szonátájának nyitó tétele hangzott el, ez az Opus 31 numero 1-es G-dur szonáta, van más G-dur is. Fischer Anni zongorázott, és volt ez a kérdés, a mexikói ünnep van ma, ugye 1810-ben kezdődött a függetlenségi harc Mexikóban, és aztán volt a 60-as években egy Habsburg császár, vagy uralkodója Mexikónak, első Miksa néven, szegényt aztán kivégezték, mexikói kalandnak nevezik ezt a történelembe. Egyébként egy Mexikó puszta nálunk is van, vagy volt, mostanában nem használják ezt a nevet. Hol volt ez a Mexikó puszta? Melyik város közelébe például? Kíváncsiak ezt hányan tudják. Egyetlen Alföldön, Kisalföldön, Mecsekbe, hol? Kicsit közelebbről határozzuk meg. Vivaldival folytatjuk a G-moll koncertó harmadik tételét. Rachel Podger játsza hegedűn, és az Arte dei Suonatori együttes.

Iládi Gémol koncertójának harmadik tétele hangzott el Rachel Podger és az Artedei Sunat Fúri együttessel. Állatos hírek. Horvátországban kapták Lencse végre a legidősebb magyar réti sast. 2004 májusában gyűrűzték meg, és most Horvátországba ment. Hát rengetegen mennek ma Horvátországba. A sas is nyilván úgy gondolja, hogy a forint mostanában olyan nagyon jó, és emiatt aztán olcsó kimenni Horvátországba, és ő is kiment Horvátországba. Kopácsi réten Horvátországba sikerült megfigyelni augusztus 21-én. És hát a gyűrűzés és a megfigyelés közt 22 év 3 hónap telt el, ez réti sas esetében már idősnek számít. Elpusztult Kira, a pécsi állatkert imádott oroszlánya, nagyon beteg volt, és hát átsegítették őt az örök vadászmezőkre, írja itt az a tudósítás. Egy óriási anakondát találtak a Dunaparton, egy német városban, Kichrót így hívják, egy hölgy sétált a Dunaparton, és egyszer csak észrevett egy anakondát, hát az mondjuk kellemes lehetett, nem? Ott van egy rendes nagy anakonda. Hát persze megijedt, de aztán értesítette a hatóságokat, és ezt hüllőmentő központba szállították az anakondát. Mimi a csíkos skunk megérkezett Miskolcra. Itt már volt Memphis, egy szintén csíkos skunk, és csíkos skunk pár van most Miskolcon, és szaporodni fognak a csíkos skunkok. Ez egy apró, ilyen ragadozó állatka. Sinekre tévedt egy jávor szarvas, mégpedig Varsóban a főpályaudvaron. Oda sétált, és kész, és minden vonat késett. Hát Varsóban egy jávorszarvas kell az, hogy minden vonat késsen, nálunk nem kell még jávorszarvas sem. Ennyivel előbbre vagyunk, ugye, hogy csak úgy késnek a vonatok nálunk. És még valami, nálunk a vaddisznók a metróba mennek le. Ugye ezek megelőztük Varsót. Illem után kutatva mászott be egy autóba egy fekete medve, de kijönni már nem tudott, ez az Egyesült Államokban volt, és hát persze megmentették ezt a fekete medvét, hát ennyit az állatos hírekről, következik a Hattyúk Tava Csajkovszkitól egy kis állat. Londoni fesztiválzenekar Alberto Lizio vezényel.

Ez ott egy részlet a Hattyúk Tavából Csajkoszki balettjéből, a londoni fesztivál zenekar játszott, Alberto Lizzio vezényelt, Mexikó puszta. Kérném szépen, ez, hát, hogy is mondjam, Fertőtó környékén van. Több várost is írt, a Kapuvár fölött például, nekem az jutott elsőképpen eszembe, de Sarrót Fertőújlak közelében, ez is igaz. Sokféle madár van ott, írja egy hallgató. Hattyú az kevésbé, de egyéb madarak azért vannak. Én egyszer elmentem oda, és ilyen látcsőn nézegettem, fantasztikus volt tényleg, ennyit a Mexikó pusztáról. És akkor, ha már Mexikó, akkor egy kis mexikói zene. Aaron Copland, ő ugyan amerikai szerző, de van egy El Salón Mexikó című műve, jó 10 perc, ebből egy körülbelül 5 percét hallgatunk a Detroiti Szimfonikus Zenekarral, Dorát Jantal vezényel.

Egy részlet hangzott el, nagyjából a fele Aaron Copland El Salón Mexico című művéből, a Detroiti Szimfonikus Zenekart Doráti Antal vezényelte. Egy hallgató azt írja, a mexikai őrház és Mexikó puszta a Pilisben volt, Pilis Szentlélek és a két bükkfanyerek közt, tehát dobogók felé. Hát én nem tudom, ezt, én erről nem tudtam, de mindig tanul az ember. Mostanában már persze nincsen ez, hanem egy Shaolin falut létesítettek ott, de már az is csak romokban áll, írja ugyanez a hallgató. Köszönöm az információt. Franz Anton Hofmeisterrel folytatjuk az Ádúr szonáta harmadik tételét. Klenyán Csaba játsza klarinéton, Cséna Gyildikó zongorán.

0: Klenyán Csaba és Csina Ildikó játszották a harmadik tételt Franz Anton Hofmeister A-dur szonátájából. Egy hallgató egyfajta Mexikó völgyet is ír Miskolc körzetében. Nem tudtam róla, hogyha tényleg van ilyen, köszönöm szépen az információt, de hát erről nekem eszembe jutott a Mexikói út, hogy ott van a kisföld alatti végállomása, meg villamos, meg minden. Távolsági nemzetközi buszok is megállnak, ott képzeljék el, a Mexikói útról egyenesen el lehet jutni Tallinnba. Mert van egy ilyen buszjárat, hogy Tallinn-Triest keresztül megy Budapesten. Nem mondom a vállalat nevét, mert ez reklám lenne. Hát én nem utaznék vele, mert ugye több mint 24 óra Tallinn, nem tudom mennyi, talán 30 óra, valami ilyesmi. Elég kellemetlen lehet. 4 perccel múlt fél hat.
1: Bartók Rádió. Több mint klasszikus.
0: Rejtvény. Már is mondom a nyereményeket. Szeptember 19. szombat, 15 óra Doknán Nyernő Zenei Központ nagyterem. A Nyugat és a Zene. Mármint a Nyugat folyóirat. László Ferenc a műsorvezető, és mindenféle zenék lesznek. Virág Emese a zongorista, Horti Lilla, Szaponos Tibor az énekesek, Glovicki Bernát egy színész, aki verseket mond, prózát olvas fel, és hát a lényeg ugye László Ferenc a műsorvezető. Ez tulajdonképpen egyfajta zenebeszéd. Szeptember 20. vasárnap, 17 óra, Pécs, Kodály Központ, Liszt Ferenc nemzetközi zongoraverseny a Filharmónia Magyarország rendezésében, zenekari döntő és eredményhirdetés. Hát itt sok vita volt, hogy elvitték Pécsre ezt a pesti versenyt, nem tudom erre mit szóljak. Liszt művek szólalnak meg, ugye haláltánc, Esdurado zongoraverseny. Szeptember 22. kedd, 19.30 pesti Vigadó díszterem, Hegedűs Endre és Hegedűs Katalin hangversenye, négy kezes művek, Schumann, Brahms. Szeptember 24. csütörtök, 20 óra, Doknán Jernő Zenei Központ nagyterem, Fiatal Művészek pódiuma, Farkas Boglárka hegedül, Suahei Yamagami zongorázik, neve alapján japán, Beethoven, Ravel és Franck művek. És van a Budapest Ragtime Bandnek egy CD-je. Mit kell kitalálni? A Grand Vals, a nagy valcer, és egy tánc szólal, meg nem mondom a táncnak a nevét, mert rá fognak jönni. Leonard Bernstein vezénye, New York-i Filharmonikus zenekar játszik, és Párizsi Vidámságok, a sorozatnak a címe, amit a szerző halála után állítottak össze. De hát én a szerzőre vagyok kíváncsi. Szerintem ha nem a Grand Vals-ból, de a másikból mindenki ki fogja találni, és remélem, hogy csak úgy füstölnek majd az SMS-ek meg a mailek.

Hát itt a vége. Offenbach műve hangzott el, a párizsi vidámságokban Rosenthal állította össze, a Grand Valse és a Cancant hallották, a végéről lehetett ráismerni, az a nagyon ismerős rész, a New York-i Filharmonikus Zenekar Bernstein vezényelte, Pruzsinszky Zsuzsanna, Juhász Mónika, Rápolti Beáta és Taróczi Erika, négy hölgy nyert. Haydnnal folytatjuk a C-dur napvonós négyes sorozatból, a C-durnak a fugája szólal meg a mozaik vonós négyessel.

Ez a Haydn C-dur vonós négyese az Opus 20-as sorozatból, annak is a negyedik tétele egy fúga a mozaik vonós négyessel. Gounod-val folytatjuk, a Faust operából következik Siebel dala a harmadik felvonásból. Elina Garancsa énekel, akinek ma van a születésnapja, 76-ba született, 50 éves.

Siebel dala hangzott el Gúnó Faustjából, a harmadik felvonásból. Elina Garancsa énekelte, a Boronyai Teátro Kommunale zenekara játszott, Yves Abel volt a karmester. Bartók Béla művével folytatjuk. A három burleszkből kettő tételt játszik Kocsi Zoltán. Az első az a perpatvar, a másik pedig a kicsit ázottan. A perpatvart állítólag tényleg egy Mártával, Ciglár Mártával való kisebb veszekedés ihlette. Kicsit ázottan, nem tudom, a Bartók nem nagyon jó talkolt.

0: Bartók Béla három burleszkéből a Perpatvar, illetve a kicsit ázottan hangzott Tekocsis Zoltán zongorázott. Ez volt a mai utolsó zeneszám. Csik Gabriella volt a zenei szerkesztőnk, Weisz Gábor szerkesztette, mint minden szerdán magát a műsort, Bodzai László volt a hangmérnökünk. Mindannyiuk nevében búcsúzik a műsorvezető Kovács Sándor.
1: Műsorajánló. Kilép a nagy elődök Fischer Anni és Liszt Ferenc nyomdokába. Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny. Élőben kapcsoljuk a Pécsi Kodály Központot szeptember 20-án 17 órakor a Bartók Rádióban.
2: Irodalomból filmélmény.
3: Gyere már közeledte kölyök.
4: Hadd beszéljek a fejeddel.
5: Fejzserbe vizézek! Nyakunkra fogál!
2: A kötelező olvasmányokhoz nálunk most nem kell könnyező sem.
6: Mennék a Döbrögi vásárra, 10 jól udat próbálnék szerencsét.
2: Főhőseink kilépnek a lapok közül.
7: Kukorica Jancsi a böcsületes paraszti nevem.
2: És beköltöznek a nappalitba.
8: Hát téged hogy hívnak?
9: Engem Ábelnek. Mindig így villámlik az eszem.
2: Klasszikus történetek. Vadonatúj élmények. Kötelező olvasmányok a filmvásznon. Minden vasárnap 21 órakor a Dunán.
1: Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny. Élőben Pécsről. Szeptember 20-án 17 órakor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra. Mesterek órája. Hírességek. Legendás előadó művészek.
10: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerkesztő kollégám, Ottmár Dávid nevében is, én Bolla Mirán vagyok. Mai összeállításunkban Boldocki Gábor játszik trombitán, aki ma ünnepli 50. születésnapját. Sok boldogságot kívánunk neki, Isten éltesse őt sokáig. Először hallgassuk Antonio Vivaldi A-dur koncertóját, jegyzékszáma 548. Vivaldi a művet eredetileg oboára komponálta, most tehát trombitán játsza Boldocki Gábor, közreműködik a Capella Gabetta, a hangversenymester Andrész Gabetta. A felvétel Zweisimmenben, a református templomban készült 2013. augusztusában.

Antonio Vivaldi 548-as edzékszámú A-dur koncertóját hallottuk. Előadta Boldocki Gábor és a Capella Gabetta, hangversenymester Andrés Gabetta. Most következik Sárgúnó Ave Máriája, Johann Sebastian Bach C-dur prelúdiuma nyomán. Boldocki Gábor játszik trombitán, Hedwig Billgren orgonán. A felvétel Memmingenben, a Szent Márton templomban készült 2008. júliusában.

Sárgúnó Ave Máriáját hallottuk. Boldocki Gábor játszott trombitán, Hedwig Billgram orgonán. Előadásukban hallgassuk most Harry Purcell művét, szonáta a Tündér királynő című opera témáira. Ez a felvétel is Memmingenben, a Szent Márton templomban készült 2008. júliusában.

Henry Purcell művét hallottuk, szonáta a Tündér királynő című opera témáira. Boldocki Gábor játszott trombitán, Hedwig Billgram orgonán. Most hallgassuk Boldocki Gábor előadásában Michael Haydn D-dur trombita versenyét. Közreműködik a Zürichi Kamarazenekar, a karmester Howard Griffiths.

Michael Haydn D-dur trombita versenyét hallottuk. Előadta Boldocki Gábor és a Zürichi Kamarazenekar, vezényelt Howard Griffiths. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Boldocki Gábor játszik trombitán. Előadásában hallgassuk Vincenzo Bellini S-dur koncertóját. Közreműködik az I Musici di Roma Kamarazenekar. A felvétel Rómában a Classic Sound stúdióban készült 2006-ban.

Bellini Ezdur koncertóját játszotta, Boldocki Gábor trombitán és az Imuzici di Róma kamarazenekar. A folytatásban Aram Hacsatorján gyermekalbum sorozatából szól az Andantino tétel Erdélyi Péter átiratában. Boldocki Gábor játszik trombitán, közreműködik a Sinfonietta Cracovia, vezényel Jurek Dibál, a felvétel Luszlavicében a Krzysztof Penderecki Európai Zenei Központban készült 2016. júliusában.

Aram Hachaturian Gyermekalbum című sorozatából szólt az Andantino, Erdélyi Péter átiratában. Előadta Boldocki Gábor, trombitán, és a Sinfonietta Krakovia vezényelt Jurek Dibál. Tolmácsolásukban hallgassuk befejezésül Krzysztof Penderecki koncertinóját. Ez a felvétel is Luszlavicében, a Krzysztof Penderecki Európai Zenei Központban készült 2016. júliusában.

0: Krzysztof Penderecki koncertinóját hallottuk. Közreműködött a Sinfonietta Krakovia, vezényelt Jurek Dibál. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Boldocki Gábor játszott trombitán. Ezzel köszöntöttük a művészt 50. születésnapja alkalmából. Szerkesztő kollégám Otmár Dávid nevében is köszönöm a figyelmüket. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon. Én további jó rádiózást kívánok. Bolla Milánt hallották.
1: Szöveg dal nélkül.
2: Muzsikám uralkodó vonásai, a szenvedélyes kifejezés, a belső hív, a sodróerejű ritmus és a meglepetés. Amidő én azt mondom, hogy szenvedélyes kifejezés, ez annyit jelent, hogy szenvedéllyel igyekszem témám belső értelmét visszaadni. Még akkor is, ha a tárgy ellentéte a szenvedélynek, és szelíd, gyengéd érzelmek vagy a legmélyebb nyugalom kifejezéséről van szó. Berlioz emlékirataiban a Te Deumról.

0: Műsorajánló. Kilép a nagy elődök Fischer Anni és Liszt Ferenc nyomdokába. Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny. Élőben kapcsoljuk a Pécsi Kodály Központot szeptember 20-án 17 órakor a Bartók Rádióban. Kalandozás a régi zene világában. Beszélgetés kedvenc zeneszerzőkről, kedvenc művekről, kedvenc előadókról. Vashegyi György vendége, Bene Róza csembaló művész, valamint Borsányi Márton csembaló és orgona művész. Régi zenei kalandozások egy órában. Vasárnap 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny. Élőben Pécsről, szeptember 20-án 17 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Összhang. A zenei élet aktualitásai.
1: Köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Madarás Zsolt. Az Összhang mai vendége Karcag Márton, az Operaház emléktárának vezetője, témánk pedig az Opera Szív, azaz az Operaház emléktárának, emlékgyűjteményének készülő bemutatótere. Nagyon szépen köszönjük, hogy ismét eljöttél hozzánk.
2: Én köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Ugye ez most már egy modern angol elnevezés, Opera Szív, de ez tulajdonképpen az Operaház emlékgyűjteményét foglalja magába. 1931-ig kell visszamennünk, Radnai Miklós volt akkor az igazgató, ő kezdte ezeket az emléktárgyakat gyűjteni, tehát már majdnem egy 100 éves gyűjteményről van szó, és azt hiszem, hogy az ottani nagy motor Vidor Dezső volt az akkori színházi titkár.
2: Így van, Vidor Dezső az én legkorábbi elődöm, és a magyar opera játszásnak és színjátszásnak egy nagyon furcsa és nagyon nem feltárt mindenese volt Vidor Dezső. Vidéken színészként kezdte, aztán fölkerült a fővárosba, és az operába is számos funkciója volt, talán egy héten keresztül még igazgatóként is működött. És hát a 30-as években már főleg veteránként tartották ezt a nagy tudású embert, és Radnai Miklós legendás igazgatónké volt valóban ez az ötlet, hogy ma holnap 50 éves lesz ez a Magyar Királyi Operaház, össze kéne szedni a múltját. És evel lett Vidor megbízva, és valóban 31-be nyílt meg az Operaház különböző tereibe ez a akkor emlékgyűjteménynek nevezett, kvázi állandónak szánt kiállítás. A két mostani tanácsterembe, illetve a nagy büfébe voltak ezek a emléktárgyak, plakátok, fotók. Volt némi jelmez is, voltak az Ernst gyűjteményből értékek, tehát Liszt kéziratok, Erkel kéziratok, és hát ebből próbáltak egy állandó kiállítást csinálni, ami nagyjából a második világháborúig nyitva is volt, aztán bezárták, elpakolták ezeket a dolgokat, és hát időről időre volt ennek az emlékgyűjteménynek őre, Vidor 45-ös halála után, szintén egy veterán színházi titkár Morlin Amádé, majd Balassa Imre és Staudt Géza, végül pedig Velman Nóra volt, aki ezt a gyűjteményt kezelte, mielőtt 12-be az én gyönge vállaimra hullott volna az Operaház sok-sok évtizedes múltja.
1: Hogy képzeljük ezt az emlékgyűjteményt? Ugye 31 óta is majdnem eltelt 100 év, ugye akkor már majdnem egy fél évszázadot ölelt föl. Hány tárgyról van itt szó?
2: Leltárba vett emléktárgyunk most talán 7000 van, de például fotókat nem leltározunk. És hát nyilván az utóbbi évtizedekbe bejöttek a digitális anyagok is.
1: A Révai és a Dalszínház utca sarkán állt egykor a legendás Belcanto étterem, a művészek találkozó helye, de ez aztán most már hosszú éveken át leromlott állapotban van, és ezt megkapta az Operaház, ahol ugye ez az Opera Szív létrejöhetett. A szerencsésebbek már be is juthattak márciusban, akkor egy hétre ez megnyílt, de azért maga az épület még teljesen nem készült el.
2: Így van, ez egy nagyon furcsa és legendás hely, ez valaha az erdélyi borozó volt, és arról volt nevezetes, hogy ez volt az egyetlen olyan műintézet, ami éjjel-nappal nyitva volt. Tehát, hogy amikor már a mulatók is bezártak, még egy korhelylevesre az erdélyi borozóba be lehetett ugrani. Aztán ez lett az Operaháznak a zárt művészklubja, egy olyan hely a 1950-es évektől nagyjából a rendszerváltásig, ahol a próbák után és az előadások után a társulat és a meghívott vendégeik le tudtak ereszteni. Ez egy rettentően fontos dolog tulajdonképpen, mert ezeken az átbeszélgetett, olykor átívott éjszakákon legalább annyira meg tudott születni az a legendás magyar opera élet és az a legendás kapcsolatok, amik igazán a színpadon gyulladtak ki, de ehhez ez az operaklub is szükséges volt.
1: Nagyon más volt akkor még a kor, tehát akkor ez divat volt, hogy előadás után ott maradni, átbeszélni akár hajnalig. Ma már ugye a legtöbb énekes azért valljuk be, hogy átöltözik és hazamegy.
2: Persze, tehát, hogy ez elmúlt világszerte. A rendszerváltás után lett ez a Belcanto étterem, az éneklő pincérekkel, még némi operaklub megmaradt az egyik szárnyába, és hát legalább egy 15 éve teljesen kihasználatlanul van ez az épület, és hát Ókovács Szilveszter főigazgató úr azt mondta, hogy ne legyen, hogyha az Operaház környékén ilyen értékes ingatlanok vannak, akkor erre nekünk le kell csapni. Mi ezt kibéreltük az önkormányzattól, és elkezdtük építgetni. Maga az ingatlan egy csodálatos tér, amiben az ember, amikor vissza és visszatér, mindig egyre jobban rácsodálkozik és beleszeret, iszonyatosan jó terek vannak, tégláig leverve.
1: Egy 400 négyzetméteres komplexumot képzeljünk el, ez pont egy ideális méret egyébként egy ilyen emlékgyűjtemény bemutatására?
2: Nem tudom, hogy van-e ideális méret, nyilván pont úgy meg lehet tölteni 2000-et, mint egy szobácskába is lehet valamit csinálni. Maga a tér nagyon jó, kettőszintes, és hát rettentően inspiratív. Tehát amikor mi tavaly nyáron megkaptuk ezt a nemes és teljesen kivitelezhetetlen, csodálatos feladatot, akkor először is gyűjtöttem egy kurátori csapatot magam mellé, hiszen én nem egészen vagyok múzeumi szakember. Tehát azt gondolom, hogy ezt nagyon sok szempontból kellett a emlékgyűjtemény mai őrének átgondolni. Sokkal könnyebb dolga volt Vidor Dezsőnek, mint manapság, hiszen egészen mást jelent egy emlékgyűjteményi múzeumi koncepció ma, mint 100 évvel ezelőtt. Egészen máshogy kell szólni, és hát különös nehézséget ad az a tény, hogy azt hiszem, hogy egyetlen egy szó van, amit mi, akik az opera műfajával foglalkozunk, igazán gyűlölünk, ez pedig az opera múzeum. Tehát az opera...
1: Ez egy sokkal korszerűbb bemutató hely lesz akkor.
2: Meg egyáltalán maga az opera minden lehet, csak múzeum nem, mert abban a pillanatban rászáll az a porréteg, ami alól a műfaj nem fog kikukucskálni.
1: Lehet ennek egy kicsit olyan célja is, hogy a fiatalokat is megszólítva, onnét már csak egy ugrás az Operaház?
2: Természetesen, tehát nyitva vagyunk egymásra, és hát márciusban volt egy úgynevezett kulturális degusztáció, amikor megmutattuk először a sajtónak, majd egy héten keresztül a nagy közönségnek is, hogy meddig jutottunk. És hát ameddig eljutottunk, és ma is gyakorlatban ott tartunk, bár elméletben az egész 400 négyzetméterben van már lakva és meg van tervezve, az egy magyar operatörténet kiállítás. Tehát ez elkészült, nyilván igyekeztünk nagyon nem porosak lenni, és nagyon úgy mesélni, hogy a mai nézők mondjuk 5-től 99 éves korig mindenképpen találnak maguknak érdekeset, akár tárgyakat, akár tableteket, akár olyan történeteket, amiket magukkal tudnak vinni.
1: Olyan felvételeket válogattunk a mai adásba, amik centenáriumhoz kapcsolódnak, például a Hári János, hiszen 100 évvel ezelőtt 1926-ban mutatták be Kodálynak ezt azóta már emblematikussá vált művét.
2: Így van, hát a magyar opera történetben azért nagyon kevés művel dicsekedhetünk, amik valóban kiállták az idő próbáját. Kodály életműve és a Hári mindenképpen egy ilyen, és idén az Operaház is természetesen egy Hári felújítással készül, októberben Béres Attila fogja rendezni, és egy nagyon izgalmas produkciónak nézünk elébe.
1: Ennek egyébként majd egy külön műsort is szentelünk itt a Bartók Rádióban. Egy olyan felvételt hoztál el 1959-ből, amin például Báthy Anna is énekel. Az a Báthy Anna, aki 59-ig volt az operaház tagja, és ez volt az utolsó szerepe, ugye a Hári János császárnéja volt, amit utoljára énekelt.
2: Így van, ezt a felvételt én rettentően szeretem. Ez az első komplett Hári felvétel, természetesen Ferencsik vezényletével és az akkori elérhető legkiválóbb szereposztással, Palló Imrével, aki akkor már több évtizede az ős bemutató óta szinte egyedüliként vitte a címszerepet. És hát nyilván 59-ben ez volt talán az egyik első magyar teljes opera lemezfelvétel, és hát pontosan tudták, hogy évtizedekig ez nem lesz fölvéve, tehát az ősforrást próbálták megőrizni, és ezért fontos számomra, hogy ez még így hallható.
1: 1959-es, tehát ez a felvétel Gyújtottam gyertyát, Mária Luisa szerepében Sándor Juditot, a császárné szerepében Báthy Annát halljuk, a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarát pedig Ferencsik János vezényli.

0: Sándor Judit és Báthy Anna énekelt, a Budapesti Filharmónia Társaság zenekarát Ferencsik János vezényelte. 59-es volt ez a felvétel. Két nagy művész is ebben az évadban ünnepelné 100. születésnapját, Ágai Karola, az első művésznő. Ő ugye 1957-ben lett az Operaház tagja, és 25 évig körülbelül egy meghatározó koloratúr szoprán volt. A rádióénekkarban kezdte egyébként a pályafutását, és innét jutott el a New York-i Metropolitanig, és a Lammermuri Luciával mutatkozott be. Gedda volt ott a partnere.
1: Így van, ez se volt egy könnyű út, amíg ő nemhogy New Yorkig, de az operáig eljutott, egy hosszú és rögös úton jutott el hozzánk, és hát szeretünk odafigyelni ezekre a centenáriumokra, mert ezek kapcsán lehet kiállításokat csinálni, úgyhogy ezt is tervezünk idén a Vörös Szalomba, ezt nem az Opera Safe-be, hanem Vörös Szalomba, hogy legyen egy évados valamink, ahol a közönség mégis találkozik a mi múltunkkal, azok, akik nem jönnek át a Safe-be, és hát Ágai Karolának itt nekem még módomba volt. Egyszer láttam is énekelni az utolsó királynőjét, de még ismertük egymást, és azt gondoltam, hogy az ő centenáriumának vonalán nézzük meg egy kicsikét a magyar koloratúr szopránok történetét. Ugye nagyon sok jelentős művészt adtunk, a legendás Sódelnétől kezdve Sándor Erzsén, aki az egyetlen császári kamara énekesnő volt, egészen Kolonics Kláráig, akit ma vitathatatlanul a fakja vezető művészeként tartunk itthon számon, és hát azt gondoltam, hogy milyen érdekes lenne Karola centenáriumának kapcsán a koloratúr szopránokat átnézni, hogy mi is ez a fajta primadonnaság.
0: Ugye ő márciusi születésű volt, akkor ez majd tavasszal várható a Vörös Szalomban ez a kiállítás.
1: Talán egy kicsikét korábban még meglátjuk, hogy hogy tudom az energiáimat csoportosítani az évadban.
0: Cerbinetta ugye minden koloratúr szoprán egyik nagy szerepe. Ebből mutatunk egy részletet Richard Strauss Ariadné Naxos szigetén című operájából.

0: Zerbinetta áriájából hallottunk részletet Richard Strauss Ariadne Naxos szigetén című operájából Ágai Karola énekelt, és nyilván, ha valaki eljut a New Yorki Metropolitanbe, mégpedig a szocializmus ideje alatt, és visszahívják, szerintem akkor ennél nagyobb megbecsültség nem kell.
1: Abszolút, és hát őrzünk Karoláról is dokumentumokat a emléktárba, és hát számomra tulajdonképpen a legszomorúbb az egy nagyon csúnya, 2,5-szer másfél méteres, hatalmas Metropolitan utcai plakát, és hát Karola ezt fölkasíroztatta, bekereteztette, és gyakorlatilag az alatt élt. Tehát, hogy vannak fényképek, ahol ő otthon a szalomba ez a csúnya valamelyik szereplő miatt átragasztott, tényleg grafikus plakát, tehát csak szöveg van rajta, és hogy micsoda dráma azért az, amikor valaki itthon tényleg mindent megkap, mindent elénekel, és otthon él egy szál plakát alatt, hogy igen, nekem volt, nem tudom most megmondani, 2 vagy 3 estém New Yorkba. Milyen furcsa tüskéket hordozunk magunkba, akkor is, amikor ezt dicsőségként tálaljuk.
0: Akkor megkérdezem, hogy mi a kedvenc tárgyod, ami biztos ott lesz ezen a kiállításon majd jövő télen a Vörös Szalomban, akkor ez a plakát, ez ott fog szerepelni?
1: Nem biztos. Olyan csúnya, hogy nem biztos, hogy szeretem kirakni, meg akkor a helyet foglal el.
0: De ilyen történettel együtt már azért ennek van egy...
1: Igen, igen, egyébként amikor elindult az Aranybánya című műsorom, és ott az elhunyt örökös tagokról beszélek, és akkor természetes volt, hogy ezt a tárgyat mutatjuk meg éppen Kolonics Klárival.
0: Nyáron lenne 100 éves Ilosfalvi Róbertő Hódmezővásárhelyről indult. Mind a ketten a Honvéd Művész Együttesben is énekeltek, és aztán 53-ban megnyerte a bukaresti Vitet, Tóth Aladár ekkor szerződtette az Operaházhoz.
1: Meglepően sok énekes indult Hódmezővásárhelyről, nem tudom, hogy ennek mi lehet a titka, ott milyen génállomány van, ami az operába röpíti a művészeket, de sokan jöttek. Azt hiszem, hogy talán Ilosfalvira még többen emlékeznek, mint Karolára, mert hogy ő egy nagyon ikonikus művész volt, nagyon furcsa és gyönyörű belegondolni, hogy valamikor az 50-es, 60-as években még voltak Ilosfalvi és Simándi rajongó körök, akik hát egymást ostorozták, gyűlölték, egymásra licitáltak és jártak a kedvenceik előadásaira. Hát ez is egy olyan emlék, ami már a nagyjából kihalt. És hát nyilván Ilosfalvi Házi Erzsébettel, az ő legendás magánéleti összefonódásával együtt tudott egy olyan álompárt alkotni, ami a magyar opera történetében elég kevés volt. Szamosi Elza és Környei Béla volt az első ilyen az 1910-es években, de az 50-es években a szürke 56 utáni kommunizmusban két csodálatosan éneklő szép ember, akik főleg Puccini szerepekbe együtt lángoltak, hát ez tényleg egy napfény volt ezekbe a évekbe.
0: Puccinit mutatunk most is Ilosfalvi Róbertől, a Nyugat lányából Ramerez áriája következik a harmadik felvonásból, az Operaházenekarát Erdély Miklós vezényli, ez a felvétel pedig 1967-ben készült.

0: Ilosfalvi Róbert énekelt, Puccini a Nyugatlánya című operájából szólt a részlet 1967-ből, és 100 éve született Blum Tamás is, aki neves karmester is volt, de most libretto fordítói munkásságára szeretnénk emlékezni, hiszen ő aztán ugye Svájcban, Zürichben telepedett le, és ott volt karmester, az opera stúdiót is vezette egészen haláláig, de rengeteg opera szövegkönyve az ő fordításában Verditől Wagnerig hallható, látható mind a mai napig.
1: Így van. Ugye manapság, amikor már mindent eredeti nyelven éneklünk és feliratozunk, elfelejtjük, hogy mennyire fontos a műfordítás. De a második világháború után még föl nem merült senkibe, hogy ne magyarul menjen minden opera. És hát ezeket az operákat időszerű volt éppen Blum működése alatt újrafordítani, hiszen hát voltak 100 éves rettentő műfordítások, és hát ő elképesztő.
0: Korszerű volt?
1: Korszerű volt, és elképesztő nyelvi leleménnyel. Ugye hárman fordítottak akkor relevánsan, Blum mellett Fischer Sándor, ugye a Fischer fiúk édesapja, illetve Romhányi József. Tehát, hogy azért ez egy nagyon...
0: Elég jó csapat.
1: Nagyon-nagyon erős mezőny, és tényleg az ember ezeket most Ágait és Ilosfalvit ugyan eredeti nyelven hallottuk, de a következő szám már magyarul lesz, és hát direkt ezért választottam, hogy egy kicsikét megfürödjünk Blum nyelvi zseniében.
0: Tonizetti a csengő, ugye ebből az egyik leghíresebb ária következik, Meriss György és Várhelyi Endre hallható ezen a humoros felvételen.
2: Gyöteri cukkéren szépen, gyöteri cukkéren szépen!
3: Jézus Mária, mi baj van, kérem?
2: Gyorsan, nagyon gyorsan, a receptet, amit hoztam, azonnal készítse el!
3: Jó, de hol van?
2: Itt nálam!
3: Hadd lássam!
2: Nem találom!
3: Hogy az ördög?
2: Otthon hagytam, minden nálam! Legyet, így hagyom!
3: Hát csak menjen!
2: Megtaláltam!
3: Máma, ilyen szép kis bár van!
2: Elég elmondom a feleségem panaszait mind!
3: De a magasságos égre a receptet adja végre!
2: Jó, ha tudja, és a gyógyszer elkészíti a szerint!
3: De ha nem kell!
2: Elkészíti a szerint! A szegény Anasztázia, aki miatt zavartam a villávára, sánta lett, egy porcogója elrepet, és ebbe baj is bántja. A tüdeje sincs rendben, már úgy fütyül, mint a kismadár. Egy dudor nőtt a terekán, és takanat a karján, és ennyi bajtól aztán a közérzete rossz. De azt mondja a doktor, hogy ez mindent rendbe hoz. Ez mindent rendbe hoz. Vigy levendula etetet, és öntjél hozzá lántejet, és kever hozzá rézizet, meg feneporos kéneget. De legyen benne szeges, írd meg büdös köves hamuzsit, meg kávéban főtt senna, így édes vízi menta. Kell ezen felül ő bele a török szexű főzete, és Antónia balzsam, mely használ minden bajban. Ez poharakba önti, és szépen rendbe önti, és felforralja lassan, mert másképp úgy párolok az Antónia balzsam, és vágja fel, de súlyra, és labdacsokba gyúrja.
3: De hisz ez csupa

0: gyárma, és koriander magja, nekem még bele lászpor, és iget vízben kámfor, meg kukaszolaj fekete, és kánisbandi sója, és kalapkórum gyökere, meg piros szélű sóska, és vastegecses alma, és kolofáni gyanta, és kolofáni gyanta. Ez főze egy fiat bibita.
1: Hogy bibita?
0: Főze egy fiat bibita.
1: Hogy bibita, mit képzel?
0: Bibita egy pillolát.

Vég, egy vég a páponya tempőt, ami már előre megfőt. Mügelisztet, flólent lakkot, lapsa cseppet, kínja makkot, lecket, cukrot, lőre, zírral, némi kígyó, hagyma, írral, volt fel étettő kőkézben, forralt új szent három ízben, vég még gájszott, gejvát, gálé, bézi, legfátlen, magmálé, festő, atracén, istetlen, citrom, ízű, étvár, cseppet, aztán macska, tippe, pitte, surrok, szagú, murva, pikke, zengő, bünk, akad, tippe, Ferenc forgás,

0: tátár, tetti, sárga, simapor, édes, híg, virric és álkörmös és hémér.
1: De!
0: Meg ábelvér, kapatórium, meg kandilla, paratontomtára, tintúra, ami kábít is, meg lágyít, minden fájdalmat elállít, aztán kell még hozzá. Még a tapak, bazsamolaj, hecsepecse, malacsana,
1: ibrasomány, simonádi, kocsokányban leveszik, kompemeztetű, remabala, cseresszemíz, orkolium, farkasalma, csomorik, a felpáltal, mackenőse, olyan mutat, mint inkább, kökölelve, örökölt a farkasek, és orvonok, szemben orvonok,
0: így majd holnap, 10 óra táján, mindezért én eljövök.
2: Melis György és Várhelyi Endre énekel Donizetti a Csengő című operájából hallottak részletet. Blum Tamás volt a fordító, és az unokája Blum Verával egy akcióra készültök, ha minden igaz, majd nyáron?
3: Így van, hát Blum Tamás is olyan centenarista, akiről érdemes megemlékeznünk, és hát Verával, aki Zürichbe él és egy zenei ügynökséget vezet most, azt találtuk ki, hát arról kezdtünk el beszélgetni, hogy ha ez az Opera Safe megnyílik, és ennek lesz egy ilyen közösségi tere, mondjuk így, egy nagyon könnyen berendezhető tér, akkor itt egy Blum Tamás kerekasztal beszélgetésről megidézhetjük az ő emlékét. Ugye egy karmester műfordító emlékét nem olyan egyszerű föleleveníteni, mint egy énekesét. Úgyhogy errefelé tapogatózunk júniusban.
2: Akkor ez majd nyáron várható, de azt mondtad, hogy valószínűleg az Opera Safe-nél esetleg valami meglepetésre is számíthatnak még most szeptemberben a hallgatók. Figyeljék majd az Operaház internetes oldalait.
3: Így van, ugye ez a szeptember 27-i hétvége, ez immár több mint 140 éve meghatározó számunkra, hogy a szeptember 27-én nyílt az Operaház, és hát elképzelhető, hogyha valaki rátéved az Operaház csatornáira, akkor szeptember 26-án különféle izgalmas programokat találhat, még ezek nem konkretizálódtak, de reményeim szerint napokon belül erre a szeptember 26-i szombaton ismét megnyitjuk a Opera Safe kapuit, és amennyi elkészült belőle, azt megint egy picikét a nagy közönség degusztálhatja.
2: Karcog Mártonnak, az Operaház emléktár vezetőinek köszönjük, hogy eljött az Összhang stúdiójába. Én ezzel hangmérnök kollégám Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket, a szerkesztőt, Madarán Zsoltot hallották.
4: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkilenc óra 30 perc. Híreink következnek.
5: Jó estét kívánok! A híreket Fehérvári Petra szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. A világ 36 országából érkeztek pályaművek a Bartók világversenyre. Holnap többfelé várható eső. Eltörlik a

0: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást jelentette be a kormány döntését Magyar Péter. A döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. A bejelentésre az egészségügyi miniszter is reagált. Hegedűs Zsolt szerint az indokolatlanul fenntartott kötelező terhek megszüntetése egyszerűsíti a háziorvosok, a fogorvosok, szakorvosok és más egészségügyi szolgáltatók működését is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kijelentette, hogy megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvény felülvizsgálatát, átvilágítják a teljes kamarai rendszert, a központi és területi kamarák viszonyát, a finanszírozásukat, az állami támogatásokat és az állami felügyelet rendszerét, az átláthatóságot és az előző kormánnyal kötött megállapodásokat. A kamarai regisztráció és a hozzájárulás 2012. január 1-je óta kötelező. Hat újabb ügyben összesen mintegy 3,3 milliárd forintnyi feltárt szabálytalanság miatt tesz feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium, jelentette be Tanács Zoltán. A tárcavezető szerint a vizsgált szerződések között volt olyan gyermektábor, ahol fejenként 24 ezer forintért számolták el a háromfogásos étkezést, egy másik megbízásnál pedig több mint 58 ezer forintos óradíjjal dolgoztak. A feljelentések közül három a P2 UM csoporthoz, három pedig a Balási Gyula vezette cégekhez kötődik. Jóvá hagyta az uniós vámkódex reformját az Európai Parlament. Szigorodnak a szabályok az e-kereskedelemben, és új vámhatóságot hoznak létre. A nem uniós e-kereskedők számítanak ezentúl importőrnek, az ő felelősségük a vámeljárás elvégzése és a vámok megfizetése. A szabályszegők akár az előző éves forgalmuk 6%-áig is bírságolhatók. November 1-től uniós szintű kezelési díjat vezetnek be az úgynevezett kis csomagokra, ami független a nyáron megszüntetett vámmentességtől. Az üzemanyagellátás garantálására és az árak emelkedésének megfékezésére kérte a francia kormányt Emmanuel Macron elnök, miután Franciaország szerte egyre több tiltakozó akció kezdődött. Tegnap 50 halász rövid időre lezárt egy tengerparti üzemanyagraktárat. A rendőrség könnygázzal oszlatta fel a tüntetést. Hasonló megmozdulás volt egy másik helyszínen ma reggel is. 144 zenemű érkezett az idei Bartók világversenyre. 36 ország 136 fiatal zeneszerzőjétől. A 40 év alatti komponistáknak meghirdetett versenyre rövid, vonós négyesre írt darabokkal lehetett nevezni. A legtöbb pályamű Kínából érkezett, Magyarországról 10 indultak. A 10.000 euró összdíjazású verseny eredményét november 29-én a Zeneakadémia gála koncertjén hirdetik ki. A díjazott művek egyikéből a 2027-es Bartók világverseny kötelező darabja lesz. Az időjárásról. Késő estétől északnyugat felől felhősödés kezdődik, éjszaka a Dunántúl északi részén, holnap északnyugaton számíthatunk. Kisebb esőre, záporra, de egy-egy zivatar is kialakulhat. A szél helyenként megerősödik. Hajnalban 10-15, napközben 18-26 fok között alakul a hőmérséklet, de keleten akár 30 fok is lehet. Kedves hallgatóink, hírekkel éjfél előtt néhány perccel jelentkezünk itt a Bartók Rádióban.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával a nyugat és a zene találkozásának lehetnek szem- és fültanúi. Szeptember 19-én 15 órakor a Doknányi Ernő Zenei Központban, ahol a Zenebeszéd című műsor keretében László Ferenc kultúrtörténész boncolgatja a fenti témát. Ebben segíti őt Virág Emese zongora, Horthy Lilla és Szappanos Tibor ének, valamint Glovicki Bernát színművész. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen. Reklámot hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
2: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Otmár Dávid nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. A Modigliani vonós négyes hangversenyét közvetítjük. Tagjai Omori Quato és Loic Rio hegedű, Laurent Marfin mélyhegedű, François Kiffer gordonka. A felvétel Párizsban a francia rádióban készült 2026. május 19-én. Elsőként hallgassák meg Claude Debussy opusz 10-es G-moll vonós négyesét.

Debussy G-moll vonós négyesét hallották. A modigliani vonós négyes kiegészülve Alain Clément Brácsa művésszel és Antoine Lüderlen Gordonka művésszel most Piotr Csajkovszki Firenzei emlék című művét játsza.

0: Csajkovszki Firenzei emlék című művét hallották. Előadta a Modigliani vonós négyes, tagjai Umori Kvato és Loic Rio hegedű, Laurent Marfin méhegedű, François Kiffer gordonka. Közreműködött Hélène Clément méhegedőn és Antoine Löderlen gordonkán. A felvétel Párizsban a francia rádióban készült 2026. május 19-én.
1: Koncert a Bartók Rádióban.
0: A folytatásban a Nemzeti Filharmonikus Zenekar hangversenyét közvetítjük. Közreműködik Alexandr Malofejev zongorán. Vezényel Vashegyi György. A felvétel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben 2026. május 13-án készült. Elsőként Georges Bizet az Árli lány első szvittjét hallják. A tételek Prelude Menuett, Adagietto Carillon.

Georges Bizet az Árli lány első szvittjét hallották. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar hangversenyét közvetítjük, vezényel Vashegyi György. Camille Saint-Saëns második G-moll zongora versenye következik, opusz 22. A szólista Alexandre Malofejev.

Alexandre Malofejev szólójával hallották Camille Saint-Saëns második G-moll zongora versenyét. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar Vashegyi György vezényletével befejezésül Johannes Brahms harmadik F-dur szimfóniáját játssza, opusz 90.

0: Johannes Brahms harmadik F-dur szimfóniáját hallották. Kedves hallgatóink, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és Alekszandr Malofejev zongora művész estjét közvetítettük, vezényelt Vashegyi György. A felvétel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben 2026. május 13-án készült. A hangmérnök Monoki Miklós, a zenei rendező Alpár Tibor és a szerkesztő Várgedő Anna nevében is megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kíván Madarász Zsolt, viszont hallásra!
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Ars Nova. Válogatása 20. és 21. század zenéjéből.
2: Tegnapi összeállításunkban már hallhattak egy olyan kompozíciót, mely a világhírű, hazánkban is többször vendégszereplő francia zongora művész előadásában szólalt meg. Mai műsorunk egészében ő lesz az a muzsikus, akinek játéka nyomán Pierre Boulez, Anton Webern, Elliot Carter és Olivier Messiaen darabjai megszólalnak. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkő Gyula. Hogy Pierre-Laurent Aimard különösen közel érzi magához a kortárs zenét, annak talán pályája alakulása is az oka. Egyrészt 16 évesen, 1973-ban, első zenei megmérettetésén az Olivier Messiaen zongoraverseny első helyezettje. 3 évvel később pedig Pierre Boulez az Ensemble Intercontemporain szólistájává választja. 14 évig tölti be ezt a pozíciót, ekkor ismerkedik meg többek között Ligetivel és Kurtággal is, akiknek zenei gondolkodásmódja olyannyira mély nyomokat hagy benne, hogy az évek folyamán mindkettejük művészetének egyik legelhivatottabb tolmácsolója lesz, Ligeti etüdjeit neki ajánlja. 5 lemezét jelölték Grammy-díjra, ezek közül 3 Ligeti és 1 Messiaen műveit tartalmazza. Pierre Boulez 1945-ben 20 évesen írja meg Notation című szólózongora művét, melyből Pierre-Laurent Aimard 1993-ban készített lemezfelvételt az Irkám stúdiójában. Ezt a produkciót hallják az elkövetkezendő 10 percben.

Pierre Boulez 1945-ben írt Notation című műve szólt az Ars Nova első számaként. Összeállításunkban a lyoni születésű francia zongoraművész Pierre-Laurent Aimard zongorázik. Az iménti mű szerzője Pierre Boulez, mint karmester és zenei vezető, két alkalommal is elkészítette Anton Webern műveinek lemezős kiadását. A második sorozat zongorista közreműködője Pierre-Laurent Aimard volt, aki ekkoriban, a 90-es évek elején járunk, az Ensemble Intercontemporain művésze. Ők adják elő az Opus 24-es 1931 és 34 között készült mindössze 6 perces koncertót.

Anton Webern 1931 és 34 között írt 6,5 perces koncertóját hallották. A közreműködő kamara együttes az Ensemble Intercontemporain volt Pierre Boulez vezényletével. Az Ásznova mai szólistája Pierre-Laurent Aimard, francia zongoraművész. S noha Aimard ezúttal, mint a kortárs zene előadója jelenik meg összeállításunkban, ez nem azt jelenti, hogy távol állnának tőle régebbi korok muzsikái, épp ellenkezőleg. Hisz épp oly szenvedélyes előadója Schubertnek, mint Beethovennek, vagy Brahmsnak és Debussynek. Számos fesztiválra kapott meghívást, úgynevezett carte blanche-sal, ami azt jelenti, hogy teljesen szabad kezet kapott, hogy milyen programot szeretne bemutatni. Amerikai komponista, a 104 évet élt Elliot Carter 1980-ban 72 esztendősen írt éjszakai fantáziái szólalnak meg előadásában. A hangfelvétel 2005-ben Bécsben készült.

Elliot Carter éjszakai fantáziáit hallották. Az Ars Nova adásában Pierre-Laurent Aimard zongorázik. Befejezésül egyik legkedvesebb szerzője, Olivier Messiaen műve szólal meg közreműködésével. Talán sokan tudják hallgatóink közül, hogy a francia komponista szenvedélyesen figyelte, elemezte a madarak hangjait, énekét. Számos művének inspirációit adták ezek a kutatások, felfedezések. Egyik leghíresebb alkotása ebben a tematikában az 1956-os Exotikus madarak. Ez szólal meg Aimard első budapesti fellépésekor rögzített felvételünkről, amikor is a Zeneakadémia nagytermében a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával lépett fel. A karmester Karl Anton Rickenbacher volt. A hangversenyre 1983. október 8-án került sor, ebben az évben a szólista Pierre-Laurent Aimard 26 esztendős volt.

0: Olivier Messiaen 1956-ban írt és bemutatott egzotikus madarait hallották. A hangfelvétel 1983. október 8-án a Zeneakadémia nagytermében készült. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Karl Anton Rickenbacher vezényelte. Az Ars Nova, melyben ezúttal a francia zongora művész Pierre Laurent Aimard felvételeiből válogattunk, ezzel véget ért. Holnap Alfred Schnittke harmadik fonós négyesét és Leonid Gyesznyátnyikov Orosz évszakok című művét hallgathatják meg, ha velünk tartanak. Én várom önöket, a szerkesztőt Bánkövi Gyulát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Műsorajánló.
1: Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny. Élőben Pécsről, szeptember 20-án 17 órakor a Bartók Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra. Jazz a Bartók Rádióban.
3: Köszöntöm a Jazz Mozaik hallgatóit, a közvetlen munkatársaim, a színes műsor interjúinak készítői Weisz Gábor, Veres Emese Gyöngyvér és Esztergályos Máté nevében is Fellegi Lénárdot hallják. A mozaikot többnyire szezonnyitó koncertek darabjaiból rakjuk ki, de egy különleges nemzetközi együttműködés lehetősége is szóba kerül adásunk végén. Essék szó a 30 éves Budapest Music Center jazz koncertjéről elsőként. 1996-ban alapította az intézményt azóta is vezető Gőz László azzal a célkitűzéssel, hogy a jelenkor magyar zenei értékeit együttesen és összehangoltan mutassa fel. A BMC fennállásának 30. évfordulóját szeptember 19-én 3 koncerttel ünneplik és emlékeznek a BMC Zenei Információs Központ és Könyvtár vezetőjére, a nemrégiben elhunyt Kégel Andrásra. A BMC 30. születésnapjára rendezett félnapos koncertsorozatot az Opus Jazz Club színpadán az a világjáró kvartett zárja, amelynek egyik alappillére Gőz László. Őt a 20 órától kezdődő Moments Notice kvartett fellépéséről kérdeztem tehát.
4: Ez egy különleges formáció. Régóta létezik, és a hangszer összeállítás sem egyszerű. Mondhatjuk azt, hogy ez számotokra örömzene, ugye?
5: Igen, egy véletlen folytán alakult ez a zenekar. Egy Bár Philips nevű bőgőssel játszottam, és ifjabb Kurták Györgyel egy kiállítás megnyitón. Itt ismerkedtünk meg. Bár Philipsről annyit kell tudni, hogy egy abszolút egy olyan művész, aki már Amerikában is ikonná vált, a legnagyobbakkal, az Archie Shepptől kezdve a Coltrane-on keresztül mindenki kivel játszott, sajnos már nincs közöttünk. És a Gyuri Franciaországban találkozott vele, ugyanis ő Amerikából ott hagyta az amerikai életet, és átköltözött Franciaországba, és ott elég közel lakott a Gyurihoz, és ott ők elkezdtek nagyon sokat dolgozni, ő megalapította az Európai Improvizációs, hát nem is tudom, minek nevezzem, szervezetet, és egyszer csak jött egy meghívás New Yorkból, és akkor én megkérdeztem a Bár Philipset, meg a Gyurit, hogy lenne a kedvük így, hogy hárman játszunk, hisz ez már egyszer volt egy ilyen. Persze mindenkinek volt kedve, és közben Bár Philips megbetegedett, és akkor hirtelen dönteni kellett, és megkértük a Mikit. Ez 10 évvel ezelőtt volt, és New Yorkban alakult meg a zenekar, és aztán valahogy úgy alakult a dolog, hogy rengeteget utaztunk, voltunk Kínában, többször voltunk Amerikában, és Európa gyakorlatilag minden országában játszottunk, és aztán később, amikor a Magyar Zeneháza megnyitóján kaptunk egy felkérést a Dómban, egy ilyen live koncert, tehát egy élő koncert, és ilyen különleges vizuális környezetben szülessen meg. Onnantól kezdve a Cornéllal együtt játszottunk, és akkor ez szépen át is vonult egy nagyon érdekes dologán, mert ez a trió beköltözött egy picit a Modernát Orkesztra életébe, mert együtt csináltunk egy Ligeti, egy Kurtág és egy Bartók lemezt, ami azért nagyon fontos, mert minket, mint a trió zenészeit, a Big Band előtt, mint szólisták helyezett a Cornél, de önállóan is így kvartettben folyamatosan játszunk, remélhetőleg még nagyon sokáig. Szóval érdekes hangszer összeállítás, ez egy párbeszéd valójában, és én nagyon hiszek ebben a világban, a jazzben nyilvánvaló, aki ismer pontosan tudja, de az improvizációban, méghozzá a szabad improvizációban nagyon-nagyon hiszünk. leszünk. Mind a négyen annyira felkészültek vagyunk, és olyan zenei gondolkozásunk van, ami nagyjából ugyanarról a pontról építkezik, tehát tudunk egymással beszélgetni, mondhatni azt, hogy egy ilyen zenei baráti találkozó, tehát ez a párbeszéd, ez együtt tud működni. Csináltunk több felvételt, lemezeket, stb. Elég sok példa van arra, hogy ezt nagyon érdekesnek tartja a közönség is, mivel hogy nagyon izgalmasak a hangszerek is. Én sok húvos hangszeren játszom, Kornél is, és a Gyuri Kurták Györgynek a kimeríthetetlen hangszínvarázsai, és hát a Mikinek, aki valójában egy akusztikus hangszerrel ezt egyszerűen csodálatosan követi. Ez kortárs zene is, jazz zene is, még azt is megkockáztatom, hogy klasszikus zene is, mert hogy ugye a zene törvényeit betartva, akár forma, akár ritmus, vagy akár dallam, vagy harmónia, ezek irányítanak minket. Úgyhogy számunkra ez tényleg, ahogy fogalmaztál, ez egy örömzene.
4: Hogy egyértelművé tegyem, természetesen Fekete Kovács Kornélt emlegetted Kornélként, és Miki pedig Lukács Miklós, aki címvalmon játszik. Feltehetném azt a nagyon egyszerű riporteri kérdést, hogy hogyan készültök, de itt ebben a formációban a felkészülés az egészen másképp történik, mint ahogyan mondjuk egy átlagos kvártetnél.
5: Szó szerint nincs semmilyen felkészülés. Hogy mondjam, ennek tényleg az a lényege, hogy kiülünk négyen, és az első hangtól egészen a koncert végéig az utolsó hangig nagyjából ez olyan egy-másfél órás időtartam, ami mondjuk általában elosztható olyan 5-6 különböző tételre, de nincs semmilyen megbeszélés. Tehát az első hang az kvázi úgy fogható föl, hogy ez egy beszélgetés, amiben bejön egy ember és köszön. És onnantól kezdve kialakul egy téma abban az egy pár perces vagy több perces zenei részben, hogy így fogalmazok, tételben. És akkor ennek folyik a különböző megbeszélése idézőjelben, de hangokkal. Tehát semmilyen felkészülés nincs, mert az már egy másik dolog lenne. Ugye ott konkrét darabokról beszélünk. Itt négy ember közös és egyáltalán nem közös gondolatainak az összefésüléséről szól az egész. Nyilván nem keresgetünk hangnemeket, nem mondjuk azt, hogy most valami gyorsat játszunk, vagy valami lassút, ilyen semmilyen megbeszélés nincsen. Abban a pillanatban elvész ennek a pillanat szülte varázsa, és mind a négyen rendkívül koncentráltan tudunk egymásra figyelni, és nagyon becsüljük egymást. Ez egy iszonyú fontos dolog, hogy ez egy olyan zenekar, ami csak attól működik, hogy amúgy is, mint zenész, a zenész nagyon elismeri, mindent elfogad tőle. Különben nem működne. Úgy működne, hogyha meg lennének írva a számok, akkor le kell játszani, mielőtt a fekete pöttyökkel le van írva 5 vonalra. Az egy teljesen más dolog. Ez egy rendkívüli figyelmet, intenzitást és ott létet igénylő játékmód. Ezt nem mi találtuk ki. Tehát a Quod Libet talán az egyik leghíresebb ilyen játék, ilyen szabad improvizációs játék. Bach korában mindennapos volt, összejött 8-10 ember, és az akkori harmónia világban ezeket a Quod Libeteket énekelték, semmit nem beszéltek meg, volt valami vicces kis szöveg, de a hangokat azokat maguk a zenészek énekelték be, olyat, amilyet akartak, mert hogy abban a világban tökéletesen otthon mozogtak. A mostani zenei világ rendkívül szerteágazó, tehát azért az elég sok minden történt az elmúlt 200-300 évben, így aztán a szabadság nyilván jóval nagyobb, az elektronikák nagyon sokat segítenek, sokszor sokkal kifejezőbbek, mint az akusztikus hangszerek, de ezeket mi azért nem toljuk túl, mert akkor átesnénk a ló másik oldalára.
4: A 30 éves BMC utolsó születésnapi koncertje, tehát a Moments Notice Quartet fellépése. Arra kérlek, hogy mondj egy témát, hogy mi az, amit bejátszunk. Van korábbi felvételetek, de vélhetőleg nem ilyen szabad improvizációs.
5: Van ilyen, megjelent egy lemez, de én most nem erről játszanék be, hanem egy kicsit kihasználnám az alkalmat, hogy a 30 év alatt, ugye az első évben még nem, de a második évben az első lemezünk Farkas Mihály zongorista által komponált Silent Way című, ez a BMC 001-es lemez, ez egy jazz lemez volt. Azóta több mint 230 jazz lemezt adtunk ki. Ezzel 3 évvel ezelőtt a New York City Jazz Recordsban megkaptuk azt a kitüntetést, hogy a világ 5 legjelentősebb független jazzlemez kiadója közé soroltak. Vagy amire még talán büszkébbek vagyunk, hogy minden évben a European Jazz Network, magyarul ez a szervezet, ami az európai jazzzenészeket fogja össze több közel 1000 taggal, minden évben egy díjat ad ki, Európa legjobb jazzklubja díjat, ezt a 2024-ben mi kaptuk meg, borzasztó boldogok voltunk miatt, volt egy ünnepélyes átadás. És az, hogy tudunk működtetni egy olyan lemezkiadót, ahol a magyar jazzzenészek, gyakorlatilag mondhatom, hogy mindegyike megfordult itt ebben a klubban, és borzasztó büszkék vagyunk rá, hogy a jazzzenészeknek mi egy olyan helyet alkothattunk, ahol ők meg tudják mutatni a tehetségüket, hisz az európai jazz egyértelműen 50 éve nagyon-nagyon komoly öles léptekkel halad egy önálló műfajként ebben az egész európai, vagy akár a világzenei életében. Európában egy önálló jazzzenei élet van. Ez most már nem söpörhető le az asztalról. A magyar jazzművészek létszáma az közel 600 fő, 600 képzett, zeneakadémiát végzett muzsikusról beszélünk, és a jazz még sincs azon a helyen, ahol lennie kell. Nyilván ez a mi dolgunk, hogy kimozogja ez a műfaj a helyét kellőképpen. Hát mi ebből a 600 muzsikusból most négyek vagyunk, és azért is ajánlanám, hogy talán nem minket hallgassunk, hanem hallgassunk bárkit, aki a BMC Records kiadásában jelent meg, mert ez róluk is szól. Rólunk is szól, de valójában róluk is szól.
3: Gőz Lászlónak köszönöm, nemzetközi díjat nyert BMC-s kiadványról szóljon ismert muzsika Christian Randall és Dave Liebman újragondolásában és előadásában.

0: Sőn Györggyel, az S4 Közösség és Kulturális Központ szervezőjével, szerkesztőjével beszélgetünk, elsősorban az itt lévő jazz koncertekről, vagy jazzhez kötődő koncertekről, mert hogy elnéztem a szeptemberi programot, és nagyon változatos. De most korlátozzuk a beszélgetésünket a jazz koncertekre. A 18. évadot fogjátok zárni jövő kedden, este 7 órakor a Patal György Quintet koncertjével. Nagyon akkurátusan, ha szabad így fogalmaznom, írott, hogy hanyadik koncert ez, és láttam, hogy ez a 169. Tehát a következő az több szempontból is majd egy nagy esemény lesz, de most beszéljünk a szeptemberi koncertről, illetve a koncertekről, mert két nap múlva mindjárt egy Dávid Jengibárján koncert is lesz.
1: Igen, az elmúlt évtizedekben most már lehet azt mondani, hogy már a második évtizedet szervezünk jazzkoncerteket Dezső Csabával együtt, hegedű művésszel, akinek én valamikor egykor a tanítványa voltam, még a 80-as évek legelején, és 2008. október 14-én még a régi helyünkön, a Ferenciek terén, ott szerveztük meg az első jazzklubot. Akkor még Jazz a hálóban nevet viselte, de a Háló Jazz Club márka név, ha lehet így mondani, az egy-két évre rá alakult ki, és ezen a néven futó koncerteket, klubesteket sorszámozzuk, és így jutottunk el most a 169-ig. Ez nagyjából havonta egy klubestet, koncertet jelent, nyári hónapokban nem tartunk, illetve volt rövid ideig néha egy-egy hónap kihagyás. De hát így is azért büszkék vagyunk erre, hogy 169 koncertet megszerveztünk, és erre jönnek rá azok a jazz és jazzhez közeli műfajokban levő koncertek, amelyeket nem ezen a néven futtatunk, de hát ők is fontos színfoltjai. Csak a könnyű zenei kínálatnak, ami itt nálunk van, túl azon, hogy egy Kolta galériánk is van, és vannak komoly zenei koncertek is, és mindenféle más művészeti események.
0: Ezen a 169. koncerten, tehát a Patal György Quintet játszik. Hogyan választjátok ki, hogy kiket kértek fel ezekre a koncertekre?
1: Ez egy nehéz kérdés, mégis egy örömteli, mert részben vannak jelentkezők, akik szeretnének zenélni, mert szeretnek ide járni. Ugyanakkor meg az a szabadságunk is megvan, hogy mi kérünk föl valakiket, hogy szerepeljenek. Mondjuk nem lehet teljesen beosztani, ez egy szubjektív dolog. De a legfontosabb dolog a minőség, amivel végül is nem szégyenkezhetünk, hiszen a magyar jazzzenei élet kiválóságai szerepeltek az elmúlt 18 évben. Nem szeretnénk most senkit sem kiemelni. Tehát amit jazznek lehet nevezni, és ami a főleg a mainstream, tehát nem a túl szélsőséges jazzzenei irányzatok közül, szinte mindenki föllépett nálunk. Nyilvánvalóan ebben nagy könnyebbséget jelentett Csabának a rendkívül kiterjedt baráti kapcsolatrendszere, és ezen fellépő zenészek között is kialakult egy olyan zenészi kör, akiket különösen megszerettünk, és ők is megszerettek minket, és ezek egy kicsit többször visszajárnak. Ugyanakkor meg nem tudnánk fölvenni azt a tempót, amit mondjuk esetleg más jazzklubok, hogy akár minden héten vagy hetente többször is szervezünk koncerteket, erre már nem futja az energiánk.
0: Néhány szóval említsd meg a következő koncerteket, hiszen havonta egyszer van, mint mondtad, általában minden második kedden, ugye kivétel most ez az induló koncert, tehát hogy kiket hallhatunk majd még?
1: A Háló Jazz Club sorozatban ugye különösen fogunk készülni az október 13-ára, ez lesz a 170-dik, és ez lesz az a bizonyos 18. születésnap, ahol a szokásosnál kicsit több zenész fog fellépni. A 100. koncertet Halo All Stars néven neveztük el. Most egy kicsit viccesen eszembe jutott az, hogy Halo Old Stars. Tehát ezek olyan zenészek lesznek, akik már régebb óta fiatalok, és jó barátunk Gyárfás István gitárművész köré fognak összegyűlni. Most nem szeretném mind föleleveníteni, de lesz köztük egy ismert jazzhegedűs is, hiszen Csabának kedvenc hangszere a hegedű, és az én kedvenc hangszerem is, és együtt jártunk Csabához annak idején hegedülni, hát Antal Tibor nevét elárulhatom. De lesznek fúvósok is, és hát egy teljes alkalmi nagy zenekar. Tehát ez lesz az októberi esemény, de ugyanúgy december végéig szinte két hetente lesznek koncertek. Néhányat szeretném kicsit össze-vissza, szeretnénk meghívni Egri Jánost, aki 60 évét töltötte be nemrég. Elég régen volt nálunk már Robi Lakatos, ő is egy időben sűrűbben járt, talán még őszre ő is be fog férni, és van egy kedves barátunk, a Rotterdamban élő Laki Ákos, aki délvidéki zentai születésű, egy ideig itt élt Budapesten, nem sokáig, és ő hoz egy nemzetközi csapatot, de úgy, hogy ő már harmadjára tér vissza, szinte ő tartja nálunk a Mikulás koncerteket, ez december 4-én lesz, ezen a koncerten ő fog szaxofonozni, Jeszenszky Gyuri fog dobolni, egy Rotterdamban élő szegedi horvát Rudolf fog bőgözni, és Varga Endre fog fuvolázni, Blahó Attila fog zongorázni, ezek délvidékiek, tehát ez egy ilyen külhoni magyar társaság. Talán érdemes lenne megemlíteni azokat a koncerteket, amelyek nem Háló Jazz Club néven futnak, de a jazzhez közelítenek, és már itt rögtön meg lehet említeni a Dávid Jengibárjánt, aki ebben a hónapban két napra a Patay Gyuriék után jön. Talán azt is érdemes most mondani, hogy megpróbálkozunk havi egy alkalommal egy makám klubban, ahol Krulik Zoli a különböző korszakából levő makám felállásokból ad majd ízelítőt. Ez lesz például 26-án szombaton, de ami egészen különleges, hogy először fogjuk vendégül látni Miké Montanárot, a híres Franciaországban élő, de hungarofil, ha szabad így mondani, nagyon szereti a magyarokat, jó megtanult magyarul, és magyar népzenét is játszik, Moser Ádámmal egy tangó koncertet fog adni. És hát így lehetne fűzni tovább még talán annyit, hogy a klasszikus zenében is erősítettünk, méghozzá nem olyan régó tavasz óta van nálunk egy Lauberger Gloss, igazi Matuzsálem, egy 98 éves zongora. Baráz Ádám fiatal zongoraművész szokott nálunk havonta koncerteket tartani, kamarazenei koncerteket.
0: Köszönöm szépen a beszámolót, és úgy gondolom, hogy az első fellépőktől hallgassunk most egy zenét, tehát a Patay György Quintet játszik.

0: Csütörtökön este 20 órától a Budapest Jazz Clubban lép fel Strauss Eszter kvártettjével és Pozsár Eszter közreműködésével. Különleges formáció, latin jazz. Beharangozónak azt hiszem, hogy ennyi is elég lenne, de a részletekről faggatom Strauss Esztert. Viszonylag ritkán hallható ilyen felállás. A koncert címe Predestinál, My Favorite Latin Flutes. A témák a kedvencek közül kerülnek ki, átültetve a hangszereléseket fúvósokra és zenekarra?
1: Igen, pontosan így. Egy régi vágyam volt ez. Nagyon szerettek bossanovákat játszani, és ilyen jazz latin standardeket, és ezt ilyen kevesen játszák, mert hogy ez olyan túljátszott zenei anyag. De én akkor is így kitartottam az elképzelésem mellett, hogy ez nagyon-nagyon jól szól egy ilyen anyag. Pláne, hát ugye egy fuvolánál csak a két fuvola a jobb, úgyhogy két fuvolára földrakva. És mivel nekem is kétféle fuvolám van, egy sima C és egy alt, és Pozsár Eszternek is még sokkal többféle fuvolája van, ezért nagyon sokféle kombinációban fognak ezek a gyönyörű hangszerek megszólalni. Jobim és Buena Vista Social Club és Chick Corea szerzeményeit fogjuk ilyen szépen játszani holnap.
0: A fuvolán kívül más fúvós hangszereket is visznek magukkal?
1: Igen, nekem is egy szoprán-szaxofonom van, és Eszter is hozza a szoprán-szaxofonját, és akkor egy-egy dalban ezek is megszólalnak. Illetve egy-egy dalban saját szerzőményeket is viszünk, és Eszter a bansuri, tehát a bambusz fuvoláját fogja megmutatni abban az egyik dalban.
0: Saját szerzemények köré akarták építeni ezt az estét, vagy ez egyáltalán nem fontos, csak jól beleillik ebbe a latin jazz világba?
1: Igen, itt most jól beleillik, tehát most nem ez volt a fő szempont, mert Eszternek is sokkal több saját dala van, és nekem is, de itt most a latin vonal volt a lényeg, illetve kicsit beleírkáltam a zenekar számára is, és a mi számunkra is, hogy nem csak olyan standardszerűen eljátszuk, hanem azért ezek ki vannak dolgozva, ha akár csak azt nézzük, hogy mindegyikre van egy második szólam írva, és meg aranzsált részek vannak. Úgyhogy dolgoztunk, illetve hát főleg én dolgoztam, amikor az első ilyen koncertre készültünk 2 évvel ezelőtt, akkor minden nap 5-kor keltem, és reggel 5-től 6-ig, amíg csend volt a házban, addig írogattam ezeket a hangszereléseket. Szerintem nagyon jól a fuvolához formáltuk, és a mi zenekarunkhoz formáltuk őket.
0: Azóta bővült a repertoár?
1: Igen, bővült. Azóta tettünk bele egy sikoráldalt is, például a harmandoz rumbát, azt nagyon-nagyon szeretjük mindannyian. Meg még az is igaz, hogy van egy saját dalom, ami a ráadás szám lesz az egész koncert végén. Na, ez azért érdekes, mert az nem passzol bele a műsorba, de úgy gondoltam, hogy ha már az ember másfél órán keresztül latin dalokat hallgat, akkor nagyon jól fog esni a végére egy swing, úgyhogy a végén egy ráadás számként egy swinget fogunk majd játszani.
0: Eszter vezeti is majd a közönséget?
1: Igen, és nagyon szeretek a közönséggel beszélgetni, pláne azért is, mert szoktam tőlük kérdezni, beszélgetünk, hogy erre kíváncsiak-e, vagy inkább arra, hogy miről meséljünk. Valahogy az évek alatt ilyen szokássá vált, hogy nem is az, hogy interaktív, ez most már olyan elcsépelt szó, de ugye mi itt Kismaroson szoktunk lakáskoncerteket szervezni, itt a saját otthonunkban, a férjemmel, Vörös Lászlóval, a kisfiunk is beszokott állni, mert megütő tanszakos, és nagyon sokat beszélgetünk a közönséggel, és nagyon sokszor kérdeznek, hogy mi majd csak egy oldalnyi kottát játszunk, akár 5 percig, hogy azt hogy csináljuk, mi ez a jazz, vagy hogy választjuk ki, hogy most ki mit játszik, vagy ki fog improvizálni. Tehát mindenről úgy olyan szívesen beszélgetünk, és ez így szokássá vált, kialakult, és ezt most már más koncertekre is viszem magammal, ezt a beszélgetős oldalt.
0: Nyilván lesz benne improvizáció, de hogyha két fuvola van, vagy két fúvos hangszer, most teljesen mindegy, hogy melyiket nézzük, akkor ki kell osztani a szólamokat.
1: Igen, váltva szoktunk, tehát hogy Eszter is nagyon szeret elsőt fújni, és másodikat is, és én is így vagyok ezzel, hogy igazából mindegyik olyan érdekes szerep, hogy most kiviszi itt a témát, vagy ki az, aki alá támasztja egy második szólammal. Ezt így cserélgetjük egyik dalban én, másikban ő, nagyon-nagyon szépen szólnak.
0: A két hölgyet említettük, és Vörös László is szóba került, aki majd zongorázik, de nem kérdeztem, hogy igazából ez a kvartett hogy áll fel.
1: Igen, Bartók Vince fog basszusgitározni, és ugyan a felhívásban Hidász Tamás van megjelölve a dobos poszton, de ő beteg lett, úgyhogy Kovács Zsolt fog minket kísérni. Már játszottuk vele is együtt ezt a műsort, már 2-szer is,

0: essék szó a Jazz Mozaikban a Sziget-Szent Miklósi Közösségi Ház eseményeiről. Dupla koncerttel nyitják az évadot szeptember 18-án, tehát pénteken este 7:30-tól. Veresemese Gyöngyvér kérdezte Szegedi Zsuzsannát, a Sziget-Szent Miklósi Művelődési Ház vezetőjét.
1: Ha nem csak jazzklubban is indul a jazz évad, a soron következő koncert 18-án lesz, de még mielőtt erről beszélnénk, nézzük meg egy picit, hogy milyen hagyománya van Sziget-Szent Miklóson a jazz koncerteknek, mióta szervezik ezt a klubot.
2: Öröm számomra, hogy népszerűsíthetjük a klubot a jazzre fogékony közönségnek, így a rádión keresztül is. És tulajdonképpen a nem csak jazzklubnak már elég hosszú múltja van. Most indítjuk a 29. évadot, és furcsa ez, mert hogy tulajdonképpen van egy ilyen évad tudatunk is, meg van egy év tudatunk is, ami a pénzügyi tervezést illeti, mert akár a költségvetés, akár pályázatok terén, meg ugye évben gondolkozunk, de mégis van egyfajta évad tudatunk is, és ez többek között onnan is indul. Ugye talán mondjuk azt, hogy az első 10 évben mindenképp elmondható volt az, hogy szeptembertől májusig tartottak a koncertek, aztán ahogy az NKA hangfoglaló pályázata is segítségünkre váltak, és adódott szabadtéri helyszín is, akkortól pedig már a nyári időszakban is havi egy koncertet tudtunk tartani, és ezt nagyon megkedvelte a törzsközönség is, és azt gondolom, hogy ezeknek tényleg van egy kicsit más hangulata, mint a beltéri koncerteknek.
1: Kiket szoktak általában meghívni? Mi a céljuk, vagy a célközönségük általában a jazzre való nevelés, ahogy mondani szokás?
2: Azt gondolom, hogy a névválasztás is már egy üzenet. Nem én vagyok a klub névadója, mert én 2001 óta kerültem a nem csak jazzklubnak a házatáján, és a közösségi házban 2001 óta dolgoztam. Tulajdonképpen ez nagyon jól belőtte a két alapító a klubnak szerintem az égiszét, és azt, hogy a jazz azért egy elég réteg közönség, akik erre erősen nyitottak, és azzal, hogy kicsit kitágítottuk a műfaji határokat, amiben egyébként szerintem a jazznek azért elég széles palettája van, de nyilván ehhez még így akár a blues, vagy az etno zene, amiben szerintem sok jazzzenész is táplálkozik, csak hogy ha Borbély Mihályt is említjük mondjuk. Szóval lényeg, hogy az a cél, hogy próbáljuk mi is megmutatni, hogy milyen széles paletta az, amit a jazz és a vele rokonítható

0: műfajok tudnak kínálni már csak ugye a magyar zenei felhozatalban. Hál' Istennek így visszaigazolódva látszik, hogy nagyon sok olyan rácsodálkozás van a közönség részéről, hogy akár itt a klubban találkoznak először adott formációval, és sikerült elérni egy olyan bizalmat és nyitottságot, hogy akkor is jönnek, amikor nem csak a már megismert zenekarokat hívjuk, hanem akár olyanokat is, akikről még ők nem hallottak, vagy például a ifjú tehetségeket is szoktunk előzenekarként meghívni és szerepeltetni. Úgyhogy azt tudom így röviden összegezni, hogy nem egy ilyen direkt edukálásról van szó, hanem tulajdonképpen ennek a műfajnak a népszerűsítése. Egyébként voltak más próbálkozásaink is, hogy csináltunk szabadtéri ingyenes fesztivált is. A születésnapokat mindig egy ilyen kicsit felfokozottabb és az ünnepléshez járó közegben tesszük a közönség számára is még emlékezetesebbé. Azt gondolom, hogy ez egy küldetés is, de mindenképp van benne jó tapasztalat, hogy sikerül elérni nyitottság.
1: A soron következő alkalommal két zenekar is fellép, Kertész Erika és zenekara, valamint az Antal Gábor Trio feat. Dózsa Szelina szóló énekessel, vendéggel, úgyhogy azt hiszem, hogy már ez az alkalom is bepillantást enged a különböző jazz stílusokba.
0: Így van, ez is egy jó példa arra, hogy akár egy alkalommal is lehet két különböző zenei formációval is úgy találkozni, hogy mégis meg lehet találni a közös nevezőt is akár, és most tulajdonképpen egy kicsit titkot is elárulok, mert hogy sikerült egy olyan jó társítást összehozni, hogy a két zenekarban van egy kapcsolódás, és ez a csellista személye, aki Erikánál is zenél, és Antal Gáborral is zenéltek együtt, úgyhogy lesz majd egy olyan dal, amelyben Misi fog csellózni Antal Gáboréknál. Ezek ilyen nagyon jó pillanatok, meg szervezői szemmel is, és remélem, hogy közönség szemével is olyan élményt ad, ami tényleg azt erősíti, hogy tulajdonképpen szinte megismételhetetlen.
1: Nem tudjuk mind a két együttesnek a munkásságát bemutatni így ízelítőként, de kitől ajánljunk dalt így a beszélgetésünk végére?
0: Ilyenkor nehéz választani, de Kertész Erikának a dalát ajánlanám mégis talán inkább. Ez a Körforgás című magyar szerzemény, ami azért is szerintem fontos, mert hogy Erika szóló énekesként is, illetve korábban az EKF New formációval szerzett már azt gondolom inkább nevet a jazz hallgatók körében, és az a zenei anyag, amivel most érkeznek, a legfrissebb és az egyel korábbi magyar nyelvű lemezből lesz egy paletta. Erika életében is, és talán a közönség számára is egy kuriózum, hogy most magyar nyelvű dalokat hallhatunk, és a Körforgás is ilyen. Kanyarog a mély.

0: Barta Mátyás triójával érkezik a Harmónia Jazz műhely meghívására a Budapest Jazz Klubba, most pénteken 20 órától lépnek fel. Külföldön élő jazz zongorista Barta Mátyás nem is olyan régen volt itthon, a Barta Arnedo Quartettel játszottak akkor, most pedig saját triójával. Meg is kell kérdeznem, hogy ez a legkorábbi formációd?
1: Hát egy zongorista szerintem mindig is triózik, úgyhogy volt mindig is valamilyen szinten egy trióm, de ezzel a trióval, amiben Christian Saffelner dobol és Tenis Simon bőgőzik, ezzel a trióval szerintem 2020 óta játszom, illetve veszek fel anyagot 2019-2020. Ilyen pandémia időben kezdtünk el együtt dolgozni.
0: Mi volt az alap, hogyan találkoztatok? Te ugye külföldön élsz most is, éppen útközben értelek el, úgyhogy köszönöm, hogy egyáltalán felvetted a telefont.
1: Ne viccelj. Úgy találkoztunk, hogy a Christian Saffelner, aki dobol a triomban, ő igazából tanított engem az egyetemen Grazban, és a Danny Zimmern, ő pedig New Yorkból, vagy Buffalo-ból, honnan jön, költözött Svájcba, és utána Svájcból költözött Bécsbe. Én Bécsbe ismertem meg abszolút ilyen session környezetekben, és nagyon-nagyon tetszett a játéka, illetve a Juhász Márton barátom mondta is nekem, hogy figyelj, a Danny Zimmern oda költözik Bécsbe, szerintem vele akarni fogsz majd játszani. És akkor így ismerkedtünk meg. Hát a vicces az egészben, hogy igazából pont egy Barta Arnedo turné lett volna, amire hívtam a Dennyt először játszani, és a Guillem Arnedo, a dobos barátom Spanyolországból nem tudott eljönni, mert a pandémia volt, ahogy meséltem, és ezt így előző nap tudtuk meg, és akkor felhívtam Krisztiánt, akivel nagyon szeretek játszani, hogy meg tudja csinálni a 6-7 koncertet, amit szerveztem, és nagy örömmel megcsinálta, és annyira örültünk egymásnak, hogy így trióval játszani. Már sokáig ment a fejemben, hogy felvegyem az első trió albumot, az megtörtént ezután a turné után pár hónappal a Supersize-ban.
0: Itt a te szerzeményeidet játszátok?
1: Nagyon sok mindent szeretnék játszani. Most már viszonylag nagy a repertoárja a zenekarnak, úgyhogy még mindig a válogatásban vagyok, hogy mit játszunk, de fogok mindenképpen játszani szettenként egy számot tőlem, vagy kettőt is. Azért alapvetően szeretem bemutatni a saját zeneimet is, de fogunk játszani. Biztos vagyok, hogy Bud Powell-től is valamit, Cedar Walton-től is fogunk játszani, illetve hát én nagyon szeretek ugye a Great American Songbook-ból kiválasztani számokat, úgyhogy mindenfajta dolog lesz szerintem.
0: A songbookból azért nagyon nagy a merítés, hogyan működik a műhely munkanálatok? Ugye ez egy zongora, bőgő, dob, tehát egy klasszikus felállás.
1: Ez egy klasszikus felállás. Általában, ha van valami próba, akkor megbeszélünk egy-két számot. Én hozok egy-két számot, esetleg néha a Danny is szokott hozni számot, és van olyan sokszor, hogy együtt kitaláljuk a Dennyvel, hogy milyen harmóniákat szeretnénk alájuk tenni, Krisztiánnal esetleg, hogy tudjuk ezt ritmikailag érdekesebbé tenni. Van olyan, hogy én hozok egy teljes kidolgozott ötletet már, és akkor csak azt játsszuk el. De azt nagyon szeretem a triómban, hogy tudom úgy irányítani a triót idézőjelben, hogy nem kell vaskézzel, hanem pont az ellenkező. Nekem nagyon fontos, hogy mindenki úgy érezze magát, hogy ez az övé is, ez a zenekar, és mindenki hozzáad az ötletekbe. És jó sok arrangementunk van úgy, hogy együtt alakítottuk őket ki.
0: Azt tudom, hogy szereted, mielőtt stúdióba vonulnál, bejátszani az anyagot, amit felveszel. Most van-e ilyen tervben?
1: Van. Nincs időpont. Novemberben akartuk, de nagyon sokszor leszek úton, úgyhogy valószínű csak december-januárban fogunk. Illetve még nincs meg pontosan az egész anyag, tehát még csak egy olyan 6 számlát tartok, amit mindenképpen fel akarok venni, de persze van, szeretnék megint egy triólemezt csinálni a srácokkal.
0: Ezek már a repertoárod részét fogják képezni, mondjuk ez a 6 track?
1: Ezeket valószínű hallani fogjuk pénteken, igen.
0: Eddig, hogyha szigorúan vesszük, akkor 2 lemezed jelent meg a trióval. Ennek valamelyikéről válasszunk zenét a beszélgetésünk végén?
1: Hát 2 lemezünk jelent meg a trióval, és ugye a legutolsó lemezünk a trióval, Scottot meghívtuk a trióhoz, Scott Robinson, tehát hogyha úgy nézzük, 3. az Scotttal volt. Szerintem a legjobban a közönség általában a Dr. Ryblade szokta szeretni a From This Moment albumunkról.
0: Most pénteken, tehát 20 órától lép fel a Budapest Jazz Clubban a Barta Mátyás trió.

0: Nemrég Budapesten járt Christoph Huber, az 1993 óta fennálló bécsi Porgy & Bess alapító igazgatója, a kortárs európai jazz egyik meghatározó intézményi szereplője. Látogatása során a Fonó Budai Zeneház, a Budapest Music Center és az A38 működésével is közelebbről megismerkedett, Esztergályos Máté, a Szakcsi Rádió főszerkesztője is beszélgetett vele.
1: Hát adódik a kérdés, hogy miért van éppen most Budapesten? Az itt létének netán van valamilyen kulturális küldetése vagy vonatkozása is?
2: Well, I'm quite often in Budapest, and I think Budapest is an amazing city, and Vienna and Budapest has a lot of things in common.
3: Elég gyakran járok Budapestre. Szerintem Budapest fantasztikus város, és Bécsnek, meg Budapestnek rengeteg közös vonása van, főleg történelmi szempontból, kevésbé a jelenben. Budapesten nagyon pezsgő a zenei élet, így a jazz is valósággal vibrál. Érdekel, mi történik itt. Hosszú ideje együttműködünk például a bécsi Collegium Hungaricummal, és nagyon régi a kapcsolatunk a BMC-vel, a Budapest Music Centerrel is. Tulajdonképpen a BMC kezdete óta együtt dolgozunk, ami nagyjából egybeesik a Porgy és Bessin. Most a Fonó, az A38 és a BMC hívott meg, hogy gondolkodjunk egy lehetséges együttműködésen, elsősorban a három budapesti klub között. Mind a három intézmény másfajta zenei megközelítést képvisel, egy a népzenét, egy a jazzt és egy az undergroundot. Korábban a Porgyban rendeztünk egy fesztivált Step Across the Border címmel, akkor Kelet- és Dél-Kelet-Európa országainak jazz és zenei színterét mutattuk be. Magyarországét, Bulgáriáét, Lengyelországét, Törökországét, Romániáét, Szerbiáét és más országokét. Most szeretnénk megtenni a következő lépést. A vasfüggöny több mint 20, lassan 30 éve leomlott, de úgy érzem, hogy az emberek fejében még mindig létezik. Magyarország, illetve Budapest még mindig egy kicsit ismeretlen főváros egy szomszédos országban. Pedig rengeteg közös történelmünk van, csak ezt mintha már elfelejtettük volna. A Magyarországon kívül élőkben még mindig erősen jelen van egyfajta posztkommunista gondolkodás, hát remélem Magyarországon ezt másképp látják. Éppen ezért fontos lenne ráirányítani a figyelmet arra, hogyan fejlődik a budapesti zenei élet. Arra gondolunk, hogy rendezhetnénk egy háromnapos fesztivált a Porgy és Bessben, az egyik estének az A38, a másiknak a BMC, a harmadiknak pedig a Fonó lenne a kurátora. Szerintem ennek nem csak nemzetközi szempontból lenne jelentősége, hanem Magyarországon is erősíteni ezeknek az intézményeknek a kulturális elismertségét. Jó lenne, ha Magyarország büszke lenne erre a zenei életre, és arra, hogy ennek nemzetközi jelentősége van. Ez lenne a jövőbeli elképzelés. Talán 2027-ben vagy 2028-ban valósulhatna meg. Szerintem nagyon jó ötlet. Tudomásom szerint Bécsben még nem volt olyan fesztivál, amely egy szomszédos főváros három különböző klubját mutatta volna be. És ezt viszonylag könnyű is megvalósítani, hiszen Budapest és Bécs nagyon közel van egymáshoz. Akár egy hajót is használhatnánk. Budapestről Bécsbe, vagy Bécsből Budapestre, és közben zenészek játszanának a fedélzeten, így is összekapcsolhatnánk a két várost. Lehetne például egy Porgy zenekar, vagy egy másik együttes, és megpróbálhatnánk közönséget vinni hajóval Bécsből Budapestre, vagy fordítva. Egyelőre még dolgozunk rajta, ki kell találnunk, hogyan lehetne mindezt megvalósítani, de alapvetően ezért vagyok most Budapesten.
2: That's the basic idea and that's the reason why I'm here in Budapest.

Fege Aladár játékát és szerzeményét nem véletlenül halljuk. Jövő szerdán 17 órától kezdődik programsorozat a 19. kerületben a Városház tér 18 szám alatt, azaz a Városháza dísztermében. Emlékkoncert és kiállítás megnyitó dokumentumfilmvetítés. Ott lesz a Magyar Jazz Szövetség elnöke, Gajár Ferenc nagybőgő művész és Ungár István szaxofonművész, Fege Aladár egykori zenésztársa. További programok. Olá Krisztián kvartettjével most pénteken az Opus Jazz Klubban lép fel, szintén pénteken a Zsolnai negyed Pirográni udvarában Pécsett is lesz program, Mózes Tamara, Kaltenekker Zsolt, Szubróza, szombaton a Budapest Jazz Klubban is lesz esemény, Stúdió 11 Ensemble Fit Szőke Nikoletta, Németh Bendegúz kvartettjével szintén szombaton lép fel a Dunaparti Művelődési Ház barlangjában, jövő héten hétfőn a Budapest Ragtime Jazz Band a Budapest Jazz Clubban koncertezik, és a Guitar Madness szintén a Budapest Jazz Clubban szeptember 23-án, tehát jövő hét szerdán lép fel.

0: Így ért véget a mai Jazz Mozaik. Weisz Gábor, Veresemese Gyöngyvér és Esztergályos Máté nevében is köszönöm a figyelmüket. Elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztőt, Fellegi Lénártot hallották.
1: Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonhárom óra 55 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok, a szerkesztő Mikja György, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter, ezzel megközelítőleg 900 000 vállalkozásnak nyújtanak segítséget. A bejelentésre az egészségügyi miniszter is reagált. Hegedűs Zsolt szerint az indokolatlanul fenntartott kötelező terhek megszüntetése egyszerűsíti a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok és más egészségügyi szolgáltatók működését is. Vizsgálatot indít Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszternek a BYD cégnél vállalt pozíciójával kapcsolatban az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága. A volt tárcavezetőt behívták meghallgatásra, tudta meg a Telex a bizottság elnökétől. Apáti István azt mondta, a vizsgálat a korábbi miniszter munkaviszonyának körülményeiről és esetleges nemzetbiztonsági kockázatainak feltárásáról szól. A Fidesz frakció szerint nem kockázat, hanem óriási lehetőség Magyarországnak, hogy Szijjártó Péter a kínai autógyártó egyik globális vezetője lett. Új igazgatóságot és felügyelőbizottságot neveztek ki a MÁV csoport élére, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, az igazgatóság elnöke, Tóth Maros Dániel, a közlekedési tárca közösségi közlekedésért és vasúti stratégiáért felelős helyettes államtitkára lett. A felügyelőbizottságot Nagy Zoltán volt pénzügyminisztériumi államtitkár vezeti. Fokozatosan romlik a 15 éves diákok teljesítménye, erről a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit hangsúlyozta, ennek a legfőbb oka a túl korai képernyő használat és a közösségi média. A tervezetnél később, jövő januártól adhatnak ki gyógyszereket vény nélkül apatikusok. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a betegbiztonságot kiemelten szolgáló felkészülési idővel magyarázta, hogy 3 hónapot csúszik a szolgáltatás. Az időjárásról: éjjel a Dunántúl északi részén, holnap északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra, de egy-egy zivatar is kialakulhat. A szél helyenként megerősödik. A hajnali 10-15 fok után napközben 18-26 fok lehet. Kedves hallgatóink! Hírekkel legközelebb itt a Bartók Rádióban. Holnap reggel 6 órakor jelentkezünk.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Tisztelettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Németi Attilát hallják, munkatársaim Katona Márta és Erdős Béla. Az idő és a kijózanodás, Handel oratóriuma 1707-ben készült Rómában. Ez volt Handel egyik első jelentős nagyobb szabású olasz nyelvű vokális műve. A mű középpontjában a szépség, a gyönyör, az idő múlása és a belátás küzdelme áll. A négy allegorikus szereplő a szépség, a gyönyör, az idő és a kijózanodás. Érdekes már a téma választás is. Handel nagyon sok oratóriumot írt. Anna Reinhold hangját halljuk.

Egy áriát hallottunk Handel az Idő és a kijózanodás diadala című oratóriumából. Anna Reinhold énekelt. A mű erkölcsi tanítása szerint az embernek fel kell ismerni az idő múlását és az élet mulandóságát. Az egyik legismertebb rész a Szépség híres áriája. Ferruccio Busoni elégiája szól.

Ferruccio Busoni elégiáját Valerio Tryon játszotta. A komponista Dante Michelangelo Benvenuto Busoni néven született Empoliban, és 15 évesen a Bolognai Filharmonikus Akadémia tagjává választotta őt. Johannes Bernardus Sambre Hámol koncertnyitánya következik.

Johannes Bernardus van Brehámból koncertnyitányát a Holland Rádió zenekar adta elő. Nem sokat tudunk a bő 200 évvel ezelőtt született holland szerzőről. 56 évet élt, ez alatt hegedült, vezényelt és természetesen zenét írt. Rebecca Clark négy dala következik.

Rebecca Clark 4 dalát hallottuk Elizabeth Watts és Paul Turner előadásában. Nagyon sok olyan szerző élt és alkotott, akiknek a művei más országokban csemegének számítanak, de nálunk jóformán ismeretlenek. A Notturno egyik célja, hogy ezeket a muzsikákat is hallhassák. Henricus Albicastro trió szonátája szól.

Enricus Albicastro trió szonátáját az Ensemble 415 előadásában hallottuk. Albicastro svájci származású volt, bár Hollandiában élt, és ott is halt meg. Annyit tudok róla, hogy aktív résztvevője volt a spanyol örökösödési háborúnak. Most Albert Roussel szvitje következik, a Pók tivornyája.

Aber Russell, a Pók tivornyája szvittje hangzott el a Concertgebouw zenekar előadásában, vezényelt Bernard Haitink. Russell tengerésznek készült, a Párizs és a Presti tengerészeti főiskolákon tanult, aztán felcserélte a tengert a muzsikus pályával. Most halljuk Mozart B-dur szonátáját.

Mozart 570-es külhülyézik számú B-dur szonátáját Vikingur Alafsson játszotta. Az izlandi zongoraművész mindig hangsúlyozza, hogy a zongorázásban a természetességet és a gondolat tisztaságát fontosabbnak tartja, mint a puszta virtuózitást. Igaza van. Most Mendelssohn 3 Zsoltárát halljuk a notturnóban.

Mendelssohn három zsoltárát az Ave Kamara kórus adta elő. Mendelssohn minden tudott már nagyon fiatalon, amit a zeneszerzésről tudni lehet. Nem véletlen, hogy sokan, nagyon sokan többek között Goethe, az ifjú Mendelssohnt még Mozartnál is tehetségesebbnek tartotta. Most hallgassuk meg Robert de Vizé Gédur szvittjét.

Robert de Vise, Guido Switchier, Etienne Gauthier, Benjamin Scherer Questa, Jelena Andrejev, Angélique Moyon, Gwenaëlle Alibert és a Grand Flore együttes adta elő. A mű főszereplő egyébként a Teorba volt, ez egy ilyen hatalmas pengetéssel megszólaltatott hangszer, olyan, mint a lancsak nagyobb. 2 óra van.

Egy koppenhágai hangverseny felvétele következik a Notturnóban. Elsőként Bedzsi Smetana Opus 15-ös G-moll triója hangzott el a Térosz trió tolmácsolásában. Ez a cseh kamarazene egyik különleges alkotása, ami 1855-ben készült, Smetana egyetlen zongora triója. A kompozíció megszületését elsősorban 4,5 éves kislánya halála ihlette, a kis Karlátban hunyt el. Smetana számára a mű ezért rendkívül személyes gyászvallomás. Nagyon komor, szenvedélyes és mélyen megrendítő hangon indul a zene. Hallgassák csak!